0: 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 000 tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
5: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
5: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról Fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
6: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem és a fiammal az Apáról Fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye Zifjav Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni,

0: mondja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől, a flamenkótól kezdve, a francia chansonig, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe, az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak eleget téve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán becsatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is jameljük, tehát mindenki saját ízlése, szája, íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
1: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
0: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább, akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincs annak azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
1: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
0: Igen.
1: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbvitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, míg mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk két vagy három műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, habár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményez.

0: kezdeményezhet.
1: Így van, így van, így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
0: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a Zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a Zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Álljunk meg az elején, azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióban, meg a televízió előtt áll, és játszik. Tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét, művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebben megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kire aggatjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategóriavizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigányzenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prémások esetében, csak A kategóriás prémás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Na
0: most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és minden. És persze klasszikus darabokat
1: van,
0: is.
1: Hogyne,
0: tehát a Szárazáte Cigányerweisentől kezdve.
1: A Kék-Duna-keringőtől.
0: Ezeket mind tudni kellett egy prímásnak.
1: Így van.
0: Tehát tulajdonképpen nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája. Hiszen akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor.
1: Gábor, igen.
0: Zongoraművész, akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkolunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet, igen, ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen. szívből innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a Kávéházi Cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most azt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyban, vagy hogy modern szóval éljek, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brácsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A-kategóriás zenekarok mehettek, de külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A-kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikált.
0: Hát igen.
1: Te a körúton volt, teszem föl most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Schwab-hegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévében, rádióban szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekart. Mire gondolok? Hát, mint anno a Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be. Hány száz gyerekről beszélünk? Hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani? Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekart se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont. Tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen Magyarország, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatnia akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell, és ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Kész a cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
5: Igen.
4: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
5: Igen.
4: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
5: Igen, igen.
4: És mit jelentett ez számodra?
5: Hát igazából ez egy olyan természetes dolog volt. Tehát nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén, hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez, A nagyapám két hangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
4: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik? Hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
5: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy

0: nyitunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
1: Ugyebár én is zenés családból származom. Abszolút. Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam ugyanezt hallja, igen. Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben nő föl, azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott a zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és azért sokat segít.
0: Abszolút.
1: Sokat segít.
0: Abszolút.
1: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy igen. A nagypapa megy muzsikálni, vagy a rokonok, igen. Ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
0: így van.
1: Repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
0: Apám, uh-huh. Mindenképpen.
1: Mennyi idős voltál?
0: Hú, hát talán még 5 nem voltam, de 5 körül. Úgyhogy hegedű lett volna uh-huh. a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos, a nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy mondták, egy 7-es, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, az tudja, hogy miről beszélek, egy 7-es vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem vele, az a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert az nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez az óriási dolog. Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. Uh-huh. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt ugye ott a szobába, jobban fölcsigázott.
1: És akkor itt természetes volt, hogy akkor
0: abszolút,
1: a cimbalom lett a fő hangszer.
0: Igen, hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
1: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
0: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolában én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Uh-huh. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála jó Istennek. Uh-huh.
1: Mennyi idős voltál akkor?
0: Nem voltam még 11, de 11. Uh-huh. életévenben voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt nyertem, az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
1: Tehát akkor több napig tartott a felvétel, ahogy már említettük ezt korábban.
0: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brácsa, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
1: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba... Az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat vették fel az egész országból.
0: Csak is.
1: Tehát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehetne most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időben bekerültek a Rajkó zenekarba, Űrmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről

0: kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe Losóolajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seres Vili,
1: hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
0: Így van. Uh-huh. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Uh-huh. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
1: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
0: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem, ez így románsan mondva, mert ott mellettünk, ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát képzeld el a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény. Hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség. Meg mi. Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye. De az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
1: Sárospatakra.
0: Uh-huh. Igen.
1: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat igen. számított.
0: Féltettek, de hát a Rajkó zenekar, hát most a Rajkó zenekar, viccelünk, hát most a Rajkó zenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát uh-huh. Olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Hmm. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon a Gyula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak. És anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé, nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam, akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségemben. És akkor azt mondta nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adta elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos, egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudta mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Uh-huh. Úgyhogy...
1: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: a mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt. Ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy kell viselkedni. Vagy hogy egy étterembe, ugye hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar. Egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Jó, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy pár szó elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fakörte volt. Igen. Mindenki mesél róla, legendákat zengenek erről a bizonyos.
1: Arra is emlékszek, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Uh-huh. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született. Azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vasszigorra, amit ő képvisel?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek. De most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigánygyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, a gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosak voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általánosítani, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelen volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott, soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg tízszerezve, meg százszorozva, meg ezerszerezve. Nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni. Muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő azt tudta tudta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
0: így
1: róla.
0: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
1: Elsősorban ugye Farkas Zsula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki klasszikus zenét is tanította, Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
0: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
1: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélt egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
0: És itt milyen lehetőségek vártak?
1: Hú, hát itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye, hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon, nagyon, nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 000 fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nemhogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát itt az úgy is fogalmaztak, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztító tűzbe. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen. De én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenészé váljanak, meg jó zenészé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok 100 család van, aki elindult azért abba az időbe. Uh-huh.
0: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hotel Ifjúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit, a dalanyagát, tehát tulajdonképpen mindent, ami ehhez szükséges, akár csak a viselkedés kultúrát, hiszen ez is nagy mértékben hozzájárul az egészhez. Ez is az egésznek egy része.
1: Hogyne, abszolút.
0: Ez a Hotel Ifjúság, ez adott volt, úgymond iskolai keretek között, de aki viszont nem iskolai keretek között akarta ezt a tanulmányát folytatni, illetve nem így tudta folytatni, annak viszont rengeteg lehetősége volt ezekben a egyéb zenekarokban, amik professzionális zenekarok, és akkor ott elsajátíthatta a zenekarban.
1: Hogyne? Hát.
0: Erre sajnos ma már nem nagyon van lehetősége a fiataloknak. Hát. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
1: Igen.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étterem ifjabjáróka Sándorhoz. Tehát ez az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Járóka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát ez,
0: így van.
1: Itt nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsi basszolt, otthon a Magnó basszolt, a Járóka, ugye Pest amúgy is Járóka orientált volt, és 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Járóka Sándorral.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
1: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
0: ez finoman van kifejezve.
1: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira maga a jelenség is olyan volt a Járóka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Mm. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
0: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prímással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint tarnétművész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Járóka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
1: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberrel muzsikált egy prímással.
0: Most pedig következzen Jónás Géza címbalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt!

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 milliméter.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
5: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduóm lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és Jóban Brász László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel van minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigány zene, egy kis cigány gitározás, latin zene, magyar könnyű zene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
4: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigány zene? Te mit értesz ez alatt?
5: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
4: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
5: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi buzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az ezeres évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintolt cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
4: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávét?

0: be, meg a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amiben hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye. És én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen igen, ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az Öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az Öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa, nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányúval, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Nagyon, azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, Öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácz Ödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgősze, és már szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és agyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a kutyakegyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakegyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Szászlóba játszott meg Hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hangterjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapádra ütöttél, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Igen. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj,
1: hogy...
2: de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem ma sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekel, de jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, úgyis egy édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartókonziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Gitárművészet kezelésben, 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van. Én van. Akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is. És ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t,
2: igen,
1: fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit felítem. Egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz, azt mondom, már kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor volt egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljuk a társadalomhoz. Szóval igen. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét?
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhat, mint amikor webédre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsolt az a zenélésbe, és rákapcsolt a Mezó TV-re, és akkor apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni? Tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret az a mai napig bennem van. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van a felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni, vagy ki akarja magát csinálni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A Paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 000 tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
5: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
6: A Robbival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló, visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
5: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
6: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
5: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
6: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitár oktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
5: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
6: Vagy cigány gitárszak.
5: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
6: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszered, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazzis klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
5: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
6: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
5: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. Tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
6: igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kett játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitár úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg peggessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
5: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
6: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan iskola, zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
5: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
6: igen,
5: hiszen hogyha az ember beír

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről, gondolom a 2000-es felvételekről, 2000

0: 90-esekről, a Csíklacinak és a régebbi felületeli, szóval minden a Bossanova, Antonio Carlos Jobbintól származik, szóval mindenki jött tőle, mondhatni így lesz csor, puskáziknak, puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle vannak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
0: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani úgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
0: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett, igen, folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
0: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
0: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint így egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
0: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
0: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
0: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb szeret jut azért általában.
0: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
2: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy én azt hittem, hogy minden nem muzsikálok. Mondom, anyukámnak mondtam, amikor volt ez a 20 éves évem, 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáljál. Mit mondja egy anya, menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikálok, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hirtelen kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Istentől az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Segít, tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem van önletrajzom, és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetnek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad amikor, akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát, hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barok, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a Star Wars-ban, ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
1: hogyne,
0: a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, meg az e-mailt persze. Meg a hívást kitelefonálást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
1: Sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát, hogy a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a jó Isten tényleg megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy 10 évesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, benne volt a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-kben. Rádió Di-kben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Gélem, gélem, lungon egy dromenca. Mala gélem, baktál egy dromenca. Gélem, gélem, lungon egy dromenca. Mala gélem, baktál egy dromenca. Bergamo, tamo da.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A Buda környéki járásbíróság pénteken elrendelte a Monori tömegverekedés két gyanúsítottjának egy hónapra szóló letartóztatását. A Monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt indított eljárást, miután a két férfi és társaik egy korábbi konfliktus miatt megjelentek egy Monori ingatlannál, majd vastövekkel és más eszközökkel az udvarra is bementek. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb pedig más eszközökkel bántalmazott két férfi. A dulakodás pedig később az utcán folytatódott. A sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A bíróság a gyanúsítottak erőszakos, közösségellenes magatartása mellett bizonytalan lakhatási körülményeiket, előéletüket és a velük szemben folyamatban lévő más eljárásokat is figyelembe vette a letartóztatás elrendelésekor. Péntektől kezdődően 24 órás rendőri védelmet rendeltek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, valamint nyomozati elnök helyettese számára. A döntést a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. A bejelentés szerint a hatóság vezetői Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes olyan feladatot látnak el, amely különleges biztonsági intézkedéseket indokol. A fokozott védelem célja, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan működését a kiemelt ügyekben. Az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik augusztus 30-án vasárnap délelőtt, előre tervezett karbantartás miatt számolt be a Budapesti Közlekedési Központ. A metrókat a sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ebben az időszakban. Kelenföld vasútállomás a 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolja, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

én.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A Ferencvárosi Tornaklub elnöke Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Fradi Város projektet érintő hatósági eljárásra. A klubvezető hangsúlyozta, hogy a szervezet mindenben segíti a vizsgálatok menetét. Kubatov Gábor közleményében úgy fogalmazott, hogy a klub vezetése nyugodt szívvel áll a vizsgálatok elé. Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Ferencváros fejlesztésére fordították, és a klub lelkiismerete tiszta. A klubelnök hozzátette, amint megkapják a hatósági iratokat, megkezdik azok alapos tanulmányozását. A fejlemények előzménye, hogy a belügyminisztérium pénteken bejelentette, feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi Város projekt kapcsán. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be péntek délután a honvédelmi miniszter. Az őrnagy a hétfői kényszerleszállást követően szorult orvosi ellátásra. A magyar légierő JAS-39 Gripen típusú vadászgépe még hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A sérülése miatt kedden műtéti beavatkozást hajtottak végre rajta a Honvéd kórházban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bejelentette, hogy új, ingyenesen elérhető képzési és információs lehetőségeket biztosít az oktatási és nevelési intézmények számára az anafilaxiás, allergiás gyermekek biztonsága érdekében. Lannert Judit miniszter tájékoztatása szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek érintett az anafilaxiás allergiában. A tárca célja, hogy a tanévkezdés előtt olyan támogatást nyújtson a pedagógusoknak, amely valódi segítséget jelent a mindennapi munkában. Során. Az intézmények számára ingyenes online képzés, egy oktató videó az EpiPen használatáról, valamint egy gyakorlati segédlet is elérhető, amely a konkrét eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a pedagógusok számára.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Díkben.
1: Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

0: Jó reggelt, szép reggelt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dick. 8 óra elmúlt, indítsuk együtt a napot itt a Rádió Dicken, jó zenékkel, jó kedvel és remek témákkal. Mielőtt azonban feltekerjük a hangerőt, nézzük, mi vár ránk odakint. Először a közlekedés, aztán pedig az időjárás következik.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljáron, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a

0: utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. A Bartók Béla út Karolina út Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Időjárás.
0: A mai napon egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat.
1: Rádiódik.
2: Penas tumenge.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Na, kezdjük is a reggelt egy olyan jelenséggel, amit szerintem mindenki ismer. Valaki mond nekünk valamit, kicsit csípőset, kicsit kellemetlent, esetleg olyat, amire nagyon kellene egy frappáns válasz. Mi pedig ott állunk, és ennyit sikerül kipréselni magunkból, hogy aha, jó. Aztán eltelt 20 perc, már a kocsiban ülünk, fogatmostunk, vagy éppen a boltba válogatjuk a paradicsomot, amikor egyszer csak így megvan a válasz. Ez megvan nektek, így van, történt már veletek is ilyesmi? Hogy ezt kellett volna mondanom. Ráadásul olyan tökéletes mondat jut eszünkbe, hogy fejben még vissza is megyünk a jelenethez, és ott állunk újra, és elegánsan elmondjuk, a másik pedig elnémul, és a képzeletbeli közönség pedig felállva tapsol nekünk, mert annyira ügyesen, annyira jól kivágtuk magunkat egy mondattal. De miért késik ennyit az agyunk? Ennek még neve is van, képzeljétek el. A franciák úgy mondják, amit én most nem fogok tudni kimondani, hogy le esprit de la escalier, vagyis nagyjából lépcsőházi szellemesség. Én nem tudok franciául, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Arra utal, hogy a zseniális válasz akkor érkezik meg, amikor már elhagytuk a társaságot, és lefele ballagunk a lépcsőn. Ennek egyik oka, hogy feszült helyzetben az agyunknak egyszerre rengeteg mindennel kell foglalkoznia. Figyeljük a másik arcát, a hangját, próbáljuk értelmezni, amit mondott, és közben szabályozzuk a saját érzelmeinket, és még arra is ügyelünk, hogy lehetőleg ne mondjunk olyat, ami miatt másnap országot kell váltanunk. Amikor viszont elmúlik a helyzet, és csökken a feszültség, felszabadul a figyelmünk, az agy tovább dolgozik a történteken, újraértékeli a beszélgetést, és egyszer csak előáll azzal a mondattal, amire 20 perccel korábban kellett volna, vagy lett volna szükségünk. És tudjátok, mi ebben a megnyugtató? Hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy lassúak vagyunk. Inkább azt, hogy egy éles helyzetben az agyunk nem kizárólag azon dolgozik, hogy hogyan nyerjük meg azt a szócsatát, vagy azt a vitát. Úgyhogy ha ma valaki beszól, és nem jut eszetekbe rögtön semmi frappás, akkor sincsen semmi baj. A tökéletes válasz meg fog érkezni. Valószínűleg este 7:30, majd hajmosás közben, és akkor már csak egyetlen probléma marad. Kinek mondjuk ezt el?

0: hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Miért olyan nehéz választani, hogyha túl sok lehetőségünk van? Beszéljük most ki ezt a nagyon komoly mindennapos problémát, mert amikor túl sok mindenből lehet választani, akkor bizonytalanodunk el a legjobban. Régen az ember bement a tejért a boltba, volt tej, megvette és hazament. Ma már bemész a tejért, és 5 perc múlva ott állsz a hűtő előtt, zsíros, félzsíros, laktózmentes, bió, tartós, friss, zab, mandula, kókusz. Mindenféle választék van csak a tejből. És egyszer csak azt érzed, hogy én csak egy kávét akartam inni tejjel. Erre a pszichológiának is van magyarázata. Gyakran választási paradoxonnak nevezik. Azt gondolnánk, minél több lehetőségünk van, annál boldogabbak vagyunk. Egy bizonyos ponton túl azonban a rengeteg opció megnehezíti a döntést. Gondoljunk csak egy étlapra. Ha van rajta 8 étel, szépen választunk. Ha van rajta 80, akkor kezdődik a családi dráma. Te mit teszel? Nem tudom. És te? Én se. Akkor legyen pizza. Na jó, de melyik és milyen? És egy újabb 20 perc elment az életünkből. Ráadásul minél több lehetőség közül választunk, annál könnyebben kezdünk el utólag kételkedni. Megrendeled a rántott húst, boldog vagy vele, egészen addig, amíg a szomszéd asztalhoz ki nem hozzák a gyönyörű tésztát, vagy az óriás csülköt, és már nézed is, hogy na, nekem ezt kellett volna választanom, pedig 2 perce még életed rántott húsát vártad. A túl sok választási lehetőség azért is fárasztó, mert minden egyes döntésnél mérlegelnünk kell, hogy melyik jobb, melyik olcsóbb, melyiket fogom esetleg később megbánni. Ezért néha kifejezetten felszabadító, hogyha leegyszerűsítjük a dolgokat, nem kell mindenből megtalálni a világ legtökéletesebb változatát. Néha az is elég, hogyha valami egyszerűen jó. Úgyhogy ma reggel próbáljunk egy kicsit kevesebbet agyalni az apróságokon. Kávé vagy tea? Válasz egyet. Barna vagy fehér cipő? Amelyik éppen közelebb van. Hogy mit vegyek fel? Na jó, ezt inkább hagyjuk. Ez már egy egész délelőttös műsor, főleg, hogyha nő vagy. Most viszont azt hiszem, hogy a választás nagyon nehéz, mert a legjobb zenék közül kell válogatnom. Na jöjjön a legjobb, az egyik legjobb.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy felmentette tisztségéből az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A tárcavezető közlése szerint az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt nevezik ki, aki eddig a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosaként tevékenykedett. A miniszter szerint az új főigazgató feladata egyértelmű, erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb kórház, valamint a honvéd egészségügyi képességek további megerősítése. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölt a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút pénteken az MT-vel. A nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. A Seiber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon ezért olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Szeptember 6-án ismét több ezer futó lepi el Budapest utcáit, a 41. Vizer Budapest félmaratonra szervező közel 24 ezer indulót várnak a világ 111 országából. Az idei verseny egyik különlegessége, hogy több mint 15 orvos is rajthoz áll, nem csak futóként, hanem azért is, hogy szükség esetén azonnal segítséget tudjon nyújtani a mezőnyben. A Budapest félmaraton nem csak sportverseny, hanem különleges városnézés is. A 21,1 kilométeres útvonal a Duna mint két partját, hidakat és a Margit-szigetet is érinti, így a résztvevők futás közben Budapest több ikonikus részét is láthatják. A főtáv szeptember 6-án reggel 8 órakor rajtól a Pázmány Péter sétányról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dix.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Remélem jól indult a napotok, én pedig teszek róla, hogy jól is folytatódjon. 9 óra elmúlt, mielőtt belekezdenék a témáimba, nézzük meg, mi újság az időjárással és a közlekedésben.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón 2 sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és 2 sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai 2-sávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Battyányi téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Battyányi tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként 1 sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Van egy mondat, ami egészen különleges hatással van az emberi agyra. Mindössze két szó. Nem lehet. És érdekes módon abban a pillanatban valahogy, dehogy nem lehet. Gondoljunk csak bele, valami addig egyáltalán nem érdekelt. Aztán valaki azt mondja, ehhez ne nyúj, és hirtelen az a tárgy lesz a világ legizgalmasabb dolga. Gyerekkorban ez különösen szépen működik. Ne nyomd meg azt a gombot, na onnantól kezdve a gyerek életének egyetlen küldetése van, megnyomni azt a gombot. De igazából felnőttként sem vagyunk sokkal jobbak. Ha azt mondják, hogy abból a sütiből ne egyél, mert az estére van, akkor 5 perccel korábban még eszünkben sem jutott a süti, most viszont már halljuk, hogy a hűtőből szólít. Gyere csak, gyere! Csak egy kicsit, csak a sarkából egy picit, csak egy kis falatot, csak harabj belém! A pszichológiai magyarázata ennek az egésznek csak annyi, hogy amikor úgy érezzük, hogy korlátozzák a szabadságunkat, vagy a választási lehetőséget, és emiatt még inkább szeretnénk megtenni azt, amit éppen megtiltottak. Magyarul az agyunk néha tényleg úgy viselkedik, mint egy dacos kisgyerek. Nem szabad. Na akkor most már pláne megteszem, amit nem szabad. És ugyanez működhet a vásárlásnál is. Ott van valami hetek óta a boltban, rá se nézünk, aztán egyszer csak

Írják, hogy már csak két darab van belőle. Micsoda, már csak kettő. Na ilyenkor hirtelen tényleg úgy érezzük, hogy enélkül a tárgy nélkül vagy étel nélkül tulajdonképpen eddig sem értjük, hogy hogyan tudtunk élni. Persze ettől még nem minden tiltott dolog lesz automatikusan vonzó, de amikor úgy érezzük, hogy elvesznek tőlünk egy lehetőséget, az nagyon könnyen egyszerre csak felértékelődik. És pontosan így van ez az elérhetetlen nők esetében is. Minél jobban elérhetetlen egy nő, a férfiaknak rögtön arra a nőre lesz a legnagyobb szükségük.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Észrevettétek már, hogy milyen furcsa dolog történik, hogyha valaki elkezd mellettünk suttogni? Vagy mondjuk, hogyha felveszed valakinek a telefont és suttogsz, akkor automatikusan a vonal másik lévő partner is elkezd suttogni, hogy valaki ne hallja meg. Vagy hogyha valaki odahajol hozzánk és egészen halkan azt mondja, hogy figyelj, mondok valamit. Ilyenkor mi mit csinálunk? Automatikusan lehalkulunk mi is. Na mondjad! Pedig fogalmunk sincs, hogy mi következik. Lehet, hogy csak azt akarja közölni, hogy elfogyott otthon a tej, de mi már úgy viselkedünk, mint hogyha legalábbis egy nemzetközi kémtörténet közepébe csöppentünk volna, és ez nem véletlen. Az emberek ugyanis elképesztően ügyesen utánozzák egymást, sokszor teljesen tudattalanul. A pszichológiában ez gyakran viselkedési utánzásnak, vagy úgynevezett kaméleon hatásnak nevezik. Beszélgetés közben észrevétlenül átvehetjük a másik ember testtartását, gesztusait, beszédtempóját, sőt akár a hangerőt is. Hogyha valaki mondjuk előrehajol, kis idő múlva, lehet, hogy mi is előrehajolunk. Ha keresztbe teszi a lábát, akkor egyszer csak mi is hasonlóan ülünk. Ha pedig lehalkítja a hangját, az agyunk veszi a lapot. Óha, itt most suttognunk kell, rendben főnök, és ennek társas szempontból is van értelme. Az egymáshoz való finom alkalmazkodás segítheti a kapcsolódást, gördülékenyebbé teheti a beszélgetést, és azt az érzést keltheti, hogy egy hullám hosszon vagyunk. Ez a beszédünknél különösen érdekes. Figyeljétek meg, hogyha valaki nagyon lelkesen mesél valamit, könnyen mi is felpörgünk. Gyorsabban beszélünk, többet gesztikulálunk. Ha viszont valaki nyugodtan, lassan beszél hozzánk, sokszor mi is átvesszük a tempót. Vagyis egy társaság hangulata tényleg tud terjedni. Ezért lehet az is, hogy van olyan ember, aki belép egy szobába, és 5 perc múlva mindenki hangosabban és vidámabban nevetgél, vagy éppen beszél. Más mellett pedig valahogy automatikusan lelassulunk. Szóval ma reggel érdemes megfigyelni, hogy kitől mit veszünk át. És hogyha valaki odahajol hozzátok, majd azt suttogja, hogy figyelj, ezt nem mondd el senkinek. Akkor természetesen rögtön tudjuk, mi következik. Elmondjuk hát mindenkinek.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Székesfehérváron egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi lakos keveredett szóváltásba augusztus 26-án. Ennek során a 39 éves férfi vitapartnerét hastájékon megvágta, majd elmenekült a helyszínről. A bűnügyi szolgálat munkatársai kora délután látták meg a támadót egy budai úti lépcsőház közelében. A rendőrök elfogták, majd előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Az elkövetéshez használt és a rendőrök az otthonában megtalálták és lefoglalták. A férfival szemben emberölés kísérletének büntette miatt indítottak büntetőeljárást. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a tartalmi és formai követelményeknek. Összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. A minisztérium kiemelte, céljuk, hogy az egyetemek a jövőben nagyobb szakmai és intézményi önállóság mellett világos felelősségi és elszámoltathatósági keretek között működhessenek. Az új modell kialakítása érdekében a tárca széleskörű egyeztetéseket folytat oktatókkal, hallgatókkal, szakszervezetekkel és felsőoktatási szakértőkkel is. Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balaton-Almádiban a Corcom Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen. A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnök versenyen a résztvevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű napelemekkel és akkumulátorokkal működő, tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat. A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett 5 holland, 2 lengyel és 1 görög egység is indul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Hello, szombat reggel, sziasztok! Ha már úton vagytok, akkor én veletek tartok, ha pedig még csak most készülöttök, akkor tekerjétek fel a rádiót, 10 óra elmúlt, a rádió Dikken, a közlekedés és az időjárás után fantasztikus témákkal lehet velem rádiózni.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljáron, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hévátjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Időjárás.
0: A mai napon egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat.
1: Rádió Dik.
2: Penas tu menge.
1: Romákról, nem csak romákról.

0: és az út végén majd te fájsz.
1: Rádió D. Kérasz ivója. Romákról, nem csak romáknak.
2: Mindenkinek megvan az a bizonyos fiók, tudjátok, az a kupis fiók, amiben minden van, van benne három elem, amiről már tudjuk, hogy már rég nem jó, vagy egy kulcs, amiről már 10 éve fogalmunk sincs, hogy mit nyit, vagy egy mondjuk 2018-as mozijegy, 2 gomb, egy használhatatlan töltőkábel, és mondjuk egy cetli egy telefonszámmal név nélkül. Kidobjuk? Dehogy dobjuk. Még talán jó lehet valamire. De miért ragaszkodunk olyan tárgyakhoz is, amelyeknek gyakorlatilag semmi értékük? A pszichológia erre több érdekes magyarázatot is ad, az egyik az úgynevezett birtoklási hatás. Nagyon leegyszerűsítve, hogyha valami már a miénk, akkor hajlamosak vagyunk értékesebbnek érezni, pusztán azért, mert hozzánk tartozik. Emiatt történhet meg, hogy egy régi bögrét a boltban valószínűleg 200 forintért sem vennének meg, de amikor ki kellene dobni, akkor bejön az az érzés, hogy jaj, ezt inkább nem dobom ki, mert ebből ittam a kávémat 2009 nyarán, és már megy is vissza a szekrénybe. De van ennél egy sokkal kedvesebb oka is, a tárgyakhoz emlékeket kapcsolunk. Egy régi koncertjegy nem egyszerűen egy darab papír. Egy kagyló nem csak egy kagyló, egy gyerek által készített kissé meghatározatlan gyurmafigura pedig pláne nem gyurmafigura. Az kincs. Még akkor is, hogyha senki nem tudja eldönteni, hogy éppen az egy zsiráf vagy egy kutya. Az agyunk ugyanis nagyon erősen összekötheti a tárgyakat emberekkel, helyekkel és életünk bizonyos időszakaival. Így, amikor egy ilyen tárgyat kidobunk, néha úgy érezhetjük, mintha magából az emlékből is elengednénk egy picit. Persze ettől még nem kell tényleg mindent megtartani. Úgyhogy ha ma otthon vagytok, akkor nézzetek bele abba a bizonyos fiókba, és ha találtok benne egy ismeretlen kulcsot, amit legalább 10 éve nem tudjátok, hogy mit nyit, na azt természetesen tegyétek vissza, mert holnap tuti, hogy kelleni fog.

0: Kalendvója 100.3 Rádiódik.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikre ébredt. Én Völgyi Zsuzsi vagyok, ez itt pedig az FM 100.3. Köszönöm, hogy engem hallgattok és velünk vagytok ezen a szép délelőtti napon. Na jöjjenek a kutyás sztorik, történetek, mert hogy sokunknak biztosan ismerős az a jelenet, hogy sétáltok az utcán, szembe jön veletek egy másik kutya, és te pedig elköveted a nap legsúlyosabb párkapcsolati hibáját, megsimogatod. Egész úton hazafele pedig azt érzed, hogy a kutyád úgy néz rád, mint aki azt mondja, hogy értem én, tehát őt simogatjuk, rendben, semmi baj. De viszont van baj. Nagyon nagy baj van. És itt jön az érdekes kérdés, hogy tényleg lehetnek féltékenyek az állatok? A kutatások alapján legalábbis a kutyáknál megfigyelték a féltékenységhez hasonló viselkedést. Kísérletekben például a gazdik egy élethű műkutyával foglalkoztak, simogatták, kedveskedtek neki, a saját kutyák egy része pedig megpróbált közéjük furakodni, hozzáért a gazdihoz, vagy igyekezett megszakítani ezt a nagy románcot. Én személyes tapasztalatomból kiindulva, amikor a gyerekemet ölelgetem és szeretgetem és összebújunk, a mi kis kutyánk állandóan megpróbál közénk furakodni és ez ellen, a nagy szerelem ellen tenni. Persze nyilván a tudósok óvatosak azzal, hogy pontosan ugyanolyan féltékenységről beszéljünk-e, mint az embereknél, mert hogy egy kutya valószínűleg nem ül le este a kanapéra, és nem gondolkozik azon, hogy mikor romlott el köztünk minden. De nagyon érzékenyen reagálhat arra, hogyha egy számára fontos ember figyelme hirtelen valaki másra irányul, és nem csak másik állat lehet a rivál, is, hanem sok gazdi ismeri azt is, amit már az előbb elmondtam én is, amikor megöleli a párját vagy a gyerekét, és a kutya két másodperc múlva már tényleg ott van köztünk. Jó, ez elég lesz. Hárman vagyunk ebben a kapcsolatban, gondolják ezt a kutyák, jó? Szóval, hogy én is itt vagyok. A macskáknál már nehezebb a helyzet, mert ők sokszor, hát mondhatnám azt is, hogy diplomatikusabban intézik ezt a szituációt. A kutya közénk furakszik, a macska meg csak ott ül 3 méterre, és néz. De úgy néz, hogy az ember önként elkezdi átgondolni az elmúlt 5 év összes döntését. A háttérben egyébként nem feltétlenül romantikus értelemben vett féltékenység áll, nem szerepet játszik a kötődés, hanem a megszokott figyelem elvesztése, a versengés, vagy egyszerűen az, hogy az állat szeretné visszakapni a gazdi figyelmét, és talán pont ezért olyan szerethető ez az egész. A házi állataink nagyon figyelik, mit csinálunk, kivel foglalkozunk, és megtanulják a szokásainkat. Úgyhogy ha ma megsimogattok az utcán egy idegen kutyát, és otthon a sajátotok gyanúsan megszaglásza a nadrágotokat, ne próbáljátok kimagyarázni. Erre bizonyíték van. Hol voltál? Ki volt ez a buksi, és mióta tart. Négy lábú társainkat pedig ne csak ma simogassuk, hanem mindig, mert olyan kevés idő jut velük, úgyhogy élvezzük a pillanatot, hogy velünk lehetnek, és szeretgessük őket, amennyit csak lehet.

Mi zenéink változatosan. Rádió Dick. Mámoros éj diabló van, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a táj.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Ki vagyok idegileg, a nők
0: jó van, nője már be idegileg, gyere
1: üve. Gyere üve.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta a közösségi oldalán, hogy a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári fűszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A modern klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket, az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról kora reggel Budapestre induló vonat ezentúl IC minőségű szerelvényekkel Levendula IC néven közlekedik. Csokoládépapírok közé rejtettek két tasak droggyanús fehér port, amit a kispesti rendőrök találtak egy nőnél, amikor igazoltatták augusztus 24-én a 19. kerületben. A nő elmondása szerint az egyik tasakban kristály, a másikban speed volt. Nem ez volt az első alkalom, hogy futárként közreműködött, egy kispesti lakásban élő pár korábban többször is megbízta hasonló feladattal, amiért pénzt kapott. A nyomozók kutatást tartottak a dílereknél, és közel 50 g kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, a drog porciózásához használható simítózáras tasakokat és pénzt foglaltak le. A kispesti nyomozó kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 30 éves nőt és férfit, valamint a futárt is. Az országgyűlés pénteki ülésén egyhangulag megszavazta a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Több százezer jellemzően alacsonyabb jövedelmű család fő energiaforrása a tűzifa, amire eddig semmilyen formában nem vonatkozott kedvezményes áfakulcs, sem állami hatóság jár. Az egységes fűrészel tűzifa fogyasztói átlagára 2015 és 2025 között 176%-kal nőtt, miközben a villamosenergia és a földgázára az éves átlagfogyasztás alatt változatlan maradt. A tűzifa árának adótartalma az áfa csökkentéssel kevesebb, mint ötödére csökken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, 11 óra elmúlt. Jó zenékből most sem lesz hiány, de előbb nézzük meg, hogy hogyan halad a város, és milyen idő kísér bennünket a mai napon.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös Hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Időjárás.
0: A mai napon egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat.
2: Szapát hívtum enge!
1: 100.3 rádiódik!

0: Mindenkinek csodálatos reggelt kívánok, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Kedves szülők, ismerős a helyzet abban, hogy közeledik a születésnap vagy a karácsony, és megvesszük azt a játékot, amit gondosan kiválasztottunk. Világít, zenél, mozog, beszél, lassan szerintem már adóbevallást is készít, és természetesen nem is volt olcsó. És a gyerek kibontja, ránéz, örül neki körülbelül 3 percig, majd észreveszi a dobozát, és onnantól vége. A 30 ezer forintos játék ott árválkodik a szőnyegen, a kartondobozból pedig már lett űrhajó, vár, busz és titkos bunker is, vagy éppen állatorvosi rendelő. A szülő meg csak ilyenkor ott áll, és arra gondol, hogy remek, akkor jövőre rendelek neki egy hűtőszekrényt, és a hűtőt megtartom én, a dobozt meg odaadom a gyereknek játszani. De tudjátok, hogy ennek egészen komoly fejlődés lélektani oka van? Mert a gyerekek számára az úgynevezett nyitott végű játék különösen izgalmas lehet. Ez azt jelenti, hogy egy tárgynak nincs egyetlen előre meghatározott felhasználási módja. Egy játékautó alapvetően autó, egy kartondoboz viszont bármi lehet. És itt lép működésbe a fantázia, amikor a gyerek azt mondja, hogy ez most egy kalózhajó. Valójában szimbolikus játékot játszik, egy hétköznapi tárgyat valami másként képzel el. Ez a fajta játék segítheti többek között a kreativitást, a probléma megoldást, a nyelvi fejlődést és a társas készségek gyakorlását is. Ráadásul a doboz nem mondja meg, hogy hogyan kell vele játszani. Nincs rajta gomb, hogy nyomj meg, nincs hangja, hogy most ezt csináld vagy azt csináld, és nincsenek szabályok. A gyerek találja ki őket. Délelőtt a doboz még autó, délután már ház, este pedig valószínűleg valami egészen más, amiben neked tilos belépni, mert az a fő hadiszállás. És ez egy nagyon szép emlékeztető nekünk felnőtteknek is, hogy a gyerekek szórakoztatásához nem mindig a legdrágább és legbonyolultabb dolog kell. Néha elég egy doboz, vagy egy teli üveg, ásványvizes flakon a babáknak, és néhány párna, vagy egy pokróc, és egy kis fantázia, és már csináltunk egy bunkert, vagy bármit abból a dobozból. Bár azért egy dologra készüljünk föl, hogyha a gyerek 2 órán keresztül épített egy csodálatos kartonvárat, akkor nehogy megkérdezzük, hogy kidobhatjuk-e a dobozt, mert az már nem doboz. Az már, kérlek szépen, az már egy ingatlan.
1: 100.3 Rádiódik.

0: Rádiódik.
1: Van egy képesség, amiben szerintem a gyerekek fényévekkel előttünk járnak, ez pedig a barátkozás. Figyeljétek meg őket egy játszótéren. Oda megy az egyik a másikhoz. Szia, hogy hívnak? Marci. Én Beni. Szereted a dinókat? Igen. Én is. Legyünk barátok. Jó. És ennyi. Megtörtént. 10 perc múlva már együtt rohangálnak, közös homokváruk van, titkos küldetésen vesznek részt, és nagyjából úgy viselkednek, mintha óvoda óta együtt fizetnék a lakáshitelt. Na most próbáljuk meg ugyanezt felnőttként. Oda mész valakihez a busz megállóba. Szia, én Zoli vagyok. Szereted a rántott húst? Igen, én is. Legyünk a legjobb barátok. Na, ilyenkor jobb esetben csak az a másik ember csak úgy odébb áll. De miért megy ez a gyerekeknek ennyire könnyen? A fejlődés lélektan szerint a gyerekek társas készségeinek kialakulásában nagyon fontos szerepe van a közös játéknak. Soha nem felejtem el, a kislányom nagyon rafináltan, olyan 3 és 4 éves körül lehetett, akkor összegyűjtött egy pár játékot, mielőtt kimentünk volna a játszótérre, és kipakolta, mint egy vásáron, így kirakta a portékáit a homokozó mellé, és egyszer csak azt vettem észre, hogy körülbelül 10 gyerek lebzsel körülötte. Tehát ő ilyen rafinált módszert választott arra, hogy maga köré gyűjtsön pár barátot, és onnantól kezdve már tényleg együtt játszottak a homokozóban, a csúszdán, és abban a várban, ami ott azon a játszótéren állt. Szóval a közös játéknak nagyon fontos szerepe van. Nekik nem feltétlenül kell hosszú beszélgetés ahhoz, hogy kapcsolat alakuljon ki. Elég lehet egy közös cél, építsünk várat, rúgjuk a labdát, keressünk bogarakat, vagy derítsük ki, mi történik, hogyha egyszerre 6 gyerek csúszik le a csúszdán. Mondjuk az utolsót inkább ne csináljuk. A játék közben pedig rengeteg mindent gyakorolnak. Együttműködést, szabályalkotást, kommunikációt, osztozkodást és konfliktuskezelést. És van még valami, amit érdemes lenne ellesnünk tőlük. Sokkal inkább a jelenben vannak. Egy gyerek általában nem kezdi azzal, hogy várjál, mielőtt együtt hintázunk, szeretném tudni, mik a hosszú távú céljaid. Nem érdekli, hogy milyen autóval érkeztél, hol dolgozol, hány követőd van. A kérdés sokkal egyszerűbb. Akarsz játszani? Ha igen, akkor rendben vagyunk. Persze a gyerekek között is van félénkség, vita, kiközösítés természetesen, és egyáltalán nem minden gyerek barátkozik könnyen. De amikor működik ez a spontán kapcsolódás, abban van valami nagyon szerethető. Talán felnőttként is tanulhatnánk belőle egy icipicit. Nem kell mindenkivel azonnal életre szóló barátságot kötni, néha elég egy mosoly, egy könnyű kérdés, egy közös téma, és már is közelebb kerültünk egymáshoz. Bár nyilván azért nem fogom a liftbe beszállt embereket megkérdezni, hogy szeretik-e a dínókat, és hogy leszünk-e barátok, bár ki tudja, még az is lehet, hogy működne. Ennyi fért a mai közös délelőttünkbe, vigyázzatok magatokra, és legyen igazán szép napotok. Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, most pedig érkezik Patai Anna, én minden jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
0: 100.3 Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza víz szintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, amelynek szabadtéri világpremiérjét 6 teltházas estén 24 ezer néző előtt mutatta be a Musical Színház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten. Az Erkel alkotója a Broadway előadástól eltérő non-replika változatot állítottak színpadra, Szentevaik rendezői koncepcióját maga Stephen Schwartz, a Wicked zeneszerzője is elismeréssel fogadta. Ezen a hétvégén a Generali Night Run futóverseny miatt több budapesti útszakaszon is forgalomkorlátozásokra és időszakos lezárásokra kell számítani. A változások elsősorban a Dunapartot, a Budai Vár környékét, a Lánchidat és a belváros több fontos közlekedési útvonalát érintik. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak és számoljanak a megszokottnál lassabb közlekedéssel. A legfontosabb korlátozás, hogy ma reggel 6 órától vasárnap reggel 5 óráig teljesen le van zárva a műegyet rakpart Bertalan Lajos utca és Szent Gellér tér közötti szakasza. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott showelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyezettje indulhat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrá cigány a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.

0: lehet, hogy mi baj van.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

Megfogta az itti pipi fejjelet. Elment.

csinálja, de nagyon sár. Roma csávó, szíve érte fáj. A cigánylány, jaj, de nagyon sokáj.

feleségem lett a cigány leány. Jaj, de táncol, jaj, de táncol, jaj, de mulat az egyik cigány. Feleségem, feleségem, feleségem lett a cigány leány. Jaj, de táncol, jaj, de táncol, jaj.

0: műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.
1: Egy csillag sem ragyog fenn az ége.

olyan mélyen a szívem se fájna, nem borulna most előttem az egész világ gyázba. Olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna, jaj, a nap, jaj, a kis

más hajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, éj!

0: vedd ki, vedd ki, én Istenem téged üvet volna, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, én Istenem téged üvet volna, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 Rádiódik.

péntekén. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

Ausztrál cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj. Ez volt a Húsdrát cigány. Holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke Antonio Costa Magyar Péter kormányfővel, az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztések beépítik. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely köszönetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és ha hiszitek, ha nem, ez az utolsó közös augusztusi hétvégénk, mármint nem én távozom, hanem augusztus távozik tőlünk, mert hogy jövő héten ilyenkor már 5-e, 6-a lesz, és ez számomra valami egészen elképesztő. Én alig vártam, hogy itt legyen a meleg, a jó idő, és ahhoz képest pedig valami egészen elképesztő számomra az, hogy most már arról beszélünk, hogy jövő hét az. Az bizony, az most már szeptemberi hétvége lesz, és ráadásul az első, de viszont ti, akik szeretitek az őszt, és készültök erre az időre, akkor sok szeretettel üdvözlöm őket, titeket, mert én ilyen vagyok, én nagyon szeretem az őszt is, de azt kell, hogy mondjam, hogy én mindegyik évszakban szeretem meglátni a szépséget, és szeretem megélni ezeket a pillanatokat. Na de menjünk, és szerintem kezdjük el az első óránkat, egy óra múlt jó pár perccel, jön Gino ki, útra kell, Márci B, TikTok, Kökény Dani hazatér, Romaton, Ella Junior, Radics Gigi, egy csomó szuper előadó érkezik itt a Rádió Diken.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és az a helyzet, hogy jönnek a közlekedési hírek, úgyhogy legyetek figyelmesek, mert tényleg ezzel tudunk segíteni magunkon, egymáson, akkor abban az esetben, hogyha 0630 30 30 100-as telefonszámra leírjátok nekem a legfrissebb közlekedési infóitokat, amiket egyébként esetleg nem mondtam be. Na jöjjenek a hírek!
1: Időjárás.
0: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
1: Rólunk neked. Rádió Dík.
2: Percek.

0: az a Dik Rádióval.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom az első órát. A következő órában találkozunk egymással, és egy csomó jó dal, egy csomó jó előadó vár benneteket. Erről majd a következő órában árulok el többet, érdemes lesz velem tartani.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Péntek délután a Magyar Honvédség kecskeméti gripenjeit riasztották egy francia kisrepülőgép miatt, amely szabálytalanul közlekedett a térségben. A repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így a magyar vasmadarak visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba. A magyar gripenek a sikeres azonosítást és a légtér elhagyását követően visszatértek a kecskeméti bázisra. Nyomozást indított a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája a több milliárd forintos önkormányzati volántartozások elengedése miatt, írja a HVG. Az eljárás állampolgári feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen indult hűtlen kezelés gyanújával. A lap szerint a nyomozók már iratokat is bekértek a MÁV személyszállítási ZRT-től. Korábban több mint 4 milliárd forintnyi tartozást engedtek el több önkormányzatnak. A legnagyobb 2 milliárd forintos kedvezményt Kecskemét kapta. A döntések Lázár János minisztersége idején születtek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulás nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió. Megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcáról indul a reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Majd hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között sávvel húzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy ebben az órában is nagyon jó előadókkal várlak titeket, mert hogy érkezik, képzeljétek el, testvértől a hajszolom a szerencsémet, de itt lesz velünk még Rézműves Márkó, Elle Junior, Mr. Andreas, Horváth Tamás, Csík Laci, Góré, Fekete Vonat, Bilákolja is megszólal nálunk, tehát egy csomó-csomó olyan dal következik ebben az órában, amit tudom, hogy nagyon szerettek. Én pedig ezt a jó kis irányzatot egyetlen egyszer fogom csak megszakítani majd ugye a közlekedési hírekkel, illetve az időjárással kapcsolatos friss információkkal. És még az előző óra elején említettem nektek, hogy igen, jövő hét hétvégén már az első szeptemberi hétvégénket köszöntjük együtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy véget ér a nyár. Én azt gondolom, hogy még azért marad a forróság, de majd erről is hozok híreket nektek.

0: 100.3 Rádió Dikromákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és nézzük meg azt, hogy mire számíthatunk még a mai nap során. Azt gondolom, hogy a kellemes jó időt, illetve ezt a kellemes meleg időt még egy picikét élvezhetjük, de a részleteket azonnal mondom.
1: Időjárás.
0: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között sávvel húzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Du menge penas.
1: Rólunk. Neked.

0: Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: A Rádiódik 100.3, csodaszép délután, én Patai Anna vagyok, és egy búcsúzkodásra jöttem a következő megszólalásban is veletek, de gyakorlatilag egészen 18 óráig veletek tartok majd. Hozom a friss infókat továbbra is, és természetesen a jó kis dalokat, amiket szinte mondanom se kéne, hiszen annyira alap, de azért mindig mondom nektek, hogy tudjátok, hogy mire számíthatok a következő pár órában is. Na de hát akkor lezárom az órát, és legközelebb a következő órában talizunk.

0: Rádió D. Hol a hangunk?
1: Azt hitted, hülye vagyok, tévedtél. Rájöttem, hogy semmit nem ér.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
2: Magyar Péter miniszterelnök beszédével megkezdődtek a hivatalos állami megemlékezések Mohácson, az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító csata 500. évfordulóján. A kormányfő azt mondta, egy nemzet erejét nem az mutatja meg igazán, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy fel tud állni. Szombaton 17 órától a hétvége leglátványosabb programja várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt. A vasárnapi számos program kínál többek között vívóversenyeket, koncerteket és solymász bemutatót. Emellett a látogatóknak lehetőségük lesz a csatát kutató szakemberekkel is beszélgetni. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Sárkányhajózás, motorcsónakázás, lovaglás, lovaskocsizás, motorozás, horgászat és raliautós élményvezetés is szerepel a szeptember 5-én Orfűn zajló Akadálymentes Turizmus Napja nevű rendezvény programjai között. A rendezvényen a fogyatékossággal élők olyan élményeket szerezhetnek, amelyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá, közölték a szervezők az MT-vel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-hírei.

0: A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet. Vasárnap már nyugodtabb idő következik, a front mögött gyorsan csökken a felhőzet, és ismét több órára kisüt a nap, csapadékra továbbra sem kell számítani.
1: Időjárás.
2: Majd hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek, sziasztok! Említettem nektek már nagyon sokszor, hogy az utolsó augusztusi hétvégét töltjük együtt, de ez abszolút nem jelenti azt egyébként, hogy véget ért forróság, és innentől kezdve hopsz, betör az ősz, és innentől kezdve fázni fogunk, és hideg lesz, mert hogy egész jövő héten, mondom nektek a pontos időjárás előrejelzést, kellemes idő lesz, 27-29 fokokra számíthatunk. Azért még itt a holnap utáni napok azok egy kicsit változékonyak, de az az igazság, hogy úgy látom, hogy egészen szeptember közepéig marad általánosan ez a 27-29 fok, és majd szeptember vége környékén kezd el úgy lehűlni, hogy már csak 23-25 fokra számíthatunk, és akkor még azt sem mondanám hidegnek. Tehát, hogy lehet, hogy most idén meg lesz az átmenet, ami azt gondolom, hogy sajnos az elmúlt években sokkal kevésbé volt meg, mint amennyire szerintem mi szeretnénk, emberek, hogy ez megtörténjen. Szerintem jó az, ha megvan az átmenet, elő tudjuk venni az őszi kabátokat, az őszi ruhákat, és nem hirtelen lesz a 40 fokból 15 fok, meg 10 fok, hanem kell ez az átmenet, és azt gondolom, hogy ez most talán működni fogna, de hát nem tudunk mindent előre, kivéve a jó zenéket a 100.3 rádió. Azokat tudjuk előre, mint például, hogy jön Pápai Joci, Babi, Mizó, Csanya Tibi, Gitáró Nagy Laci, Csókolj még című dala, jön Tibosz Góri, Rilkin 2, visszavágó, Abraham nem ismert című dala is jön itt, a óra közepe környékén, de Gáspár Laci, hagyd meg nekem a dalt is, felcsendül majd nálunk, és azzal egy picikét visszarepülünk az időben. Úgyhogy ezek várnak rátok ebben az órában, érdemes lesz velem tartani.
4: Mondd meg.

0: kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és gyorsan megnézzük, hogy mi újság az utakon, illetve a mai naporra vonatkozó pontos időjárási adatokat is elmesélem nektek a következő pillanatokban.
1: Időjárás.
0: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között sávvel húzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.

98.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot nektek, rádiódikesek. Én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodon villany számlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a Biodon belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív fűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Terézváros polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Patai Anna vagyok, sziasztok! Ez itt a 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak, én pedig, ahogy említettem az előbb is, Patai Anna vagyok, és ez az óra a roma híreké. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy ebben az órában is csodálatos zenék várnak titeket, Balogh Krisztián báró 12 napja, Pápa Jóci Tideni ne ébreszt fel, Radics Gigi Burai közöse a Nagy Semmi, már nagyon-nagyon régóta itt van azok között, a dalok között, amiket pörgetünk és szeretünk, és ez így is van jól, mert tényleg nagyon szeretem, de egy jó kis karamellt váratlan is meghallgatunk majd, és hát tényleg annyi sok szuper előadó várja azt, hogy lejátsszuk és pörögjön, úgyhogy ebben az órában a roma hírek mellett ezek a dalok lesznek, és hát ugye nagyon fontos megemlítenem azt, hogy ezek a hírek, ezek egyébként az egész hétről vannak összeszedve, ezeket a híreket abszolút én készítem, és ilyenkor tényleg nagyon nehéz dolgom van, hogy melyiket mutassam meg nektek, úgyhogy ebben az órában ezzel foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes lesz fülelni, maradni.

0: Három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Sziasztok! Hát alig vártam, hogy elérkezzünk ehhez az órához, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. És hát igen, végre elérkeztünk ehhez az órához. Azonnal indítom a friss roma híreket a hétről.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékjéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó emberi sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 rádió dikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zeneipart, és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb női mentorává váljon. Az énekesnő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűriszékbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korábból adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. 2 sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Rádió Dik. Rólunk neked.

0: közti. Vorbinas.
1: 103 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Na hát elég gyorsan elrepült ez az óra is, viszont a következő órában is találkozunk egymással, ahol egy témát szeretnék veletek boncolgatni. És hogy mi is az a téma, az a következő órában derül majd ki. Tartsatok velem!

0: Cél más. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán, a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulást nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a Balatonfüredi mozdony csere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió, megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcán induló reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: Gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
3: Majd hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet ma 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, ma még igazán meleg nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok nektek. Mivel, hogy említettem, hogy jövő héten már belépünk szeptember első hetébe, gyakorlatilag kedden elseje van, ezért én arra gondoltam, hogy megnézhetnénk, hogy az őszi időszakra milyen vitaminokra van szükségünk. Én azt gondolom, hogy időben el kell kezdenünk pótolni ezeket a vitaminokat, és felkészülni arra az időszakra, amikor egyébként elkezdődik az iskola, óvoda, elkezdődik ez az őrület, és gyakorlatilag gyorsan fel kell tölteni a szervezetünket, de az a biztos, hogyha már előre tudunk gondolkozni. Gyakorlatilag be kell hoznunk azokat a szokásokat, én azt gondolom, amelyek ellenállóbbá teszik az immunrendszerünket. Én pedig segítek abban, hogy ilyenkor milyen vitaminokat érdemes segítségül hívni. Hát ugye az őszbeköszöntével azért pumpkin spice láttékat, azért nagyon-nagyon sokan szeretjük. Tudjátok, ezek az ilyen sütőtökös kávék, illetve a melegpulcsik is majd előkerülnek idővel, de azzal még ráérünk. Viszont azzal, hogy az időjárás változik, és most már azért vannak hűvösebb esték, nappalok, szelesebb az időjárás, hát így az immunrendszernek szüksége van extra segítségre, hogy tényleg ellenállóbb legyen. A hőmérséklet néhai csökkenéséhez, és ugye ezekhez az időszakokhoz abszolút alkalmazkodik a testünk, viszont hogyha tehetjük, akkor járuljunk hozzá azzal, hogy vitaminokat pótolunk. Kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás és a napi 7-8 óra alvás nagyon fontos elemei ennek az időszaknak. Ilyenkor a légúti megbetegedések kockázata megnő, ami részben a hűvös, nyírkos időnek, részben pedig annak köszönhető, hogy a nyári időszakhoz képest kevesebb friss zöldség és gyümölcs áll a rendelkezésünkre, így hát a szervezetbe jutó vitaminok és antioxidánsok mennyisége csökkenhet. Én pedig, ahogy említettem, mondom, hogy mik azok a vitaminok, amiket az ősz beköszöntével el kell kezdenünk szedni. Én azt mondom egyébként, hogy ezt már akkor el kell kezdeni, amikor kezdődik az óvoda iskola előtte, tehát már most. Az első, ami szerintem állandó, az a C-vitamin. Más néven aszkorbinsav erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, képes semlegesíteni a szabad gyököket, növelni az ellenálló képességet és védeni a szervezetet az oxidatív stressztől. Mivel az emberi szervezet nem képes előállítani a C-vitamint, fontos, hogy évszaktól függetlenül, ahogy említettem, magas C-vitamin tartalmú élelmiszereket fogyasszunk. Ilyen lehet a paprika, káposzta, paradicsom, petrezselyem, bogyós gyümölcsök, kiwi, brokkoli, illetve egyéb citrusfélék. Biztos megoldásként egyébként étrendkiegészítőket is szedhetünk. Az immunitás erősítésére napi 1000-2000 mg javasolt az egészséges felnőtt szervezet számára. De ha egyébként megfáztok, akkor a napi 5000 mg-ot is érdemes fogyasztani, egyeztetve ugyebár az orvosunkkal. Szerencsére kutatások is bizonyítják, hogy túladagolni nem lehet a felesleges C-vitamint, mert hogy egyébként a C-vitamin a vizelettel együtt ürül, hogyha túl sokat szednénk be belőle. Egyébként nagyon jó kis kapszulák vannak, ami igazán nagy dózisú C-vitamint tartalmaz, és ezeket egyébként már könnyen megtaláljuk, és könnyen hozzájuthatunk. Zenéljünk egy kicsit, aztán pedig mesélek még azokról a vitaminokról, amire igazán szükségünk lesz, vagy amikre szükségünk lesz a következő időszakban.

100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, rádiódikesek. Patai Anna vagyok, és hamarosan megkezdődik az őrület. Jönnek az iskolások, az óvodások. Érkezik az a napi rutin vissza hamarosan, ami nagyon-nagyon... Hát nem tudom, hogy sokunknak hiányzott-e. Én egyébként szeretem az ilyen rutinokat, és szeretem ezeket a megszokott dolgokat, úgyhogy én személy szerint ezeknek örülök. És hát ezzel ugye azt jelenti, kérem szépen, hogy hát bizony ugye a közösség újra összejön, és bizony ilyenkor jönnek a betegségek, erősíteni kell az immunrendszert. Én pedig segítek összeszedni nektek, hogy melyek azok a vitaminok, amikre ilyenkor szükség van. A C-vitaminnal kezdtünk, de menjünk tovább. D3 vitamin. D3 vitamin napfény hatására képződik egyébként a bőrben. Az elmúlt évtizedek kutatási eredményei világossá tették, hogy sokkal nagyobb hatással van az immunrendszerünk szabályozásában a D3 vitamin, mint azt korábban gondoltuk. Fokozza az immunitást, csökkenti a hangulatingadozásokat, segíti a kalcium felszívódását, gyulladás csökkentő hatással bír, a szív, az izmok és a csontok megfelelő működését is támogatja. Nyári időszakban a szervezetünk természetes D3 vitamin tartalmát 80%-ban a napsugárzásból kapjuk. A fennmaradó mennyiséget táplálkozásunkból nyerhetjük, jellemzően zsíros halakból és tojásból. Na most legyünk őszinték egymással, azért Magyarországon nem fogyasztunk annyi zsíros halat, még tojást sem, én azt gondolom, hogy elegendő legyen a D3 vitamin fogyasztásunk, éppen ezért fontos szerintem, hogy amikor elkezdődik ez az őszi időszak, közösségek újra összejönnek, akkor kell pótolni ezt a vitamint is a szervezetünkben. Egyébként az fontos kiemelni, hogy a D3 vitamin zsírban oldódik, így mindenképpen étkezés közben vagy után kell bevenni ezeket a vitaminokat, illetve a D3 vitamin K-vitamin hiány esetén nem szívódik fel megfelelően, így érdemes olyan készítményt keresni, amik már egyébként K1 és K2 vitamint is tartalmaznak. Ezen kívül ajánlják még a B-vitamint, ha te is sokkal nyűgösebbnek és fáradtnak érzed magad ebben az időszakban, akkor tuti fix, hogy B-vitaminra van szükséged. Ez egy vízben oldódó vitamin, ami segít leküzdeni a stresszt, energiává alakítja a szervezetedbe jutó tápanyagokat, miközben a szív, az izmok, a belek, a sejtek és az idegek működését is támogatja. Azért azt tudni kell, hogy többféle vitamin van, B-vitamin, ami ebből a fajtából ismert. Az emberi szervezetnek összesen 8-ra van szüksége, B1 vitamin, B2, B3, B5 és B7, B9, B12, nem sorolgatom végig, a lényeg az, hogy ezekre mind szükségünk van. Egyébként élelmiszerben is ezek megtalálhatóak, de olyan élelmiszerekben, amikből azt gondolom, hogy itthon Magyarországon kevesebbet fogyasztunk, ilyen például a lazac, avokádó, spárga, mandula, barna rizs, csicseri borsó, tengeri herkentyű. Egyébként van a csirkehúsban is, édesburgonyában is, natúrjoghurtban, földi mogyoróban, teljes kiörlésű gabonákban is, tehát azért, hogyha ezekből ezeket fogyasztod, akkor azt szerintem már nem rossz, de hát azért én azt gondolom, hogy az a biztos, ha pótoljuk ezeket a vitaminokat, mert azért még mindig szerintem keveset fogyasztunk, például a halakból az ázsiaiakhoz képest. Na de menjünk el zenélni, aztán jövök hozzátok vissza, ugyanis még egy vitamin nem meséltem nektek, ami nagyon-nagyon fontos szintén. Azt gondolom, hogy a következő időszakban.

0: mosolygós délután nektek. Sziasztok! Köszönöm, hogy most is a Rádiódikkel tartotok. Ebben az órában én most arról mesélek nektek, hogy melyek azok a vitaminok, amelyekhez szüksége van a szervezetünknek a következő időszakban. Ezeket már most elkezdhetjük pótolni, kezdődik a suli, ovi, újra a közösségek összejönnek, rengeteg gyerek, lehet, hogy a munkában is most már azért több lesz a bejárkálás, tehát azért így felnőttként is a szervezetet ezt jobban megviseli. És akkor azt gondolom, hogy ezekben az esetekben kell visszapótolni a szervezetünkbe a vitaminokat, ilyenkor tudjátok, mindenki megbetegszik, de ha tehetünk ez ellen egy picit, akkor tegyünk. Említettem, hogy egy vitaminról még nem meséltem nektek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ez ettől az időszaktól függetlenül is, az pedig nem más, mint a vas. A vas fontos szerepet tölt be számos molekuláris folyamatban a szervezetünkben, ami elengedhetetlen az élethez, segít eljutatni az oxigént a sejtekhez, és támogatja a vörösvérsejt termelődését. A vashiány pedig fáradtságot okozhat, akár szédülést is okozhat, ősszel pedig ebben a hűvösebb időszakban, ami hamarosan érkezik majd, kifejezetten érdemes erre figyelni. A vas egyébként a vércukor energia átalakításában részt vesz, így a sportolók és fizikai munkát végzők számára kulcsfontosságú, hiszen lehetővé teszi az izmok optimális működését, a vas elengedhetetlen az immunrendszer kialakításához és megfelelő működéséhez, ezért különösen fontos szerepet játszik nem csak például a terhesnők, de a gyermekek és az idősek esetében is. Te tudtad, hogy az étellel bevitt vas növényi vagy állati eredettől és emésztőrendszer állapotától függően csupán csak 5-30%. A vas felszívódását továbbá csökkenti a tannátokat tartalmazó tea és kávé fogyasztása. És azért legyünk őszinték egymással, egy-egy kávé vagy tea azért lecsúszik reggel, de még lehet, hogy délelőtt is. A szerves vasat tartalmazó étrendkiegészítők segíthetnek megelőzni a vashiány tüneteit, felkészülni a következő időszakra, legyen szó mondjuk tanulásról, nehezebb szellemi vagy fizikai munkáról, vagy általános jóllétről, a hatékony felszívódást azonban segítheti például a C-vitamin. De egyébként pedig szerintem nagyon fontos, hogy egyeztessetek az orvosotokkal, és akkor ő segíteni fog nektek abban, hogy hogyan és milyen vitaminokat pótoljatok a következő időszakban, akár magatoknak, akár gyerkőcnek, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Én viszont szeretném megköszönni a figyelmeteket minden szombaton és vasárnap, 13 órától 18 óráig várlak benneteket sok-sok szeretettel itt a 100.3 Rádiódiken, legyen csodás napotok továbbra, és hallgassátok a Rádiódiket továbbra is. Sziasztok!
1: Rádiódik. Rólunk neked.

0: Műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Buda környéki járásbíróság pénteken elrendelte a Monori tömegverekedés két gyanúsítottjának egy hónapra szóló letartóztatását. A Monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt indított eljárást, miután a két férfi és társaik egy korábbi konfliktus miatt megjelentek egy Monori ingatlannál, majd vascsövekkel és más eszközökkel az udvarra is bementek. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb pedig más eszközökkel bántalmazott két férfi. A dulakodás pedig később az utcán folytatódott, a sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A bíróság a gyanúsítottak erőszakos, közösség ellenes magatartása mellett bizonytalan lakhatási körülményeiket, előéletüket és a velük szemben folyamatban lévő más eljárásokat is figyelembe vette a letartóztatás elrendelésekor. Péntektől kezdődően 24 órás rendőri védelmet rendeltek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, valamint nyomozati elnök helyettese számára. A döntést a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. A bejelentés szerint a hatóság vezetői Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes olyan feladatot látnak el, amely különleges biztonsági intézkedéseket indokol. A fokozott védelem célja, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan működését a kiemelt ügyekben. Az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik augusztus 30-án vasárnap délelőtt, előre tervezett karbantartás miatt, számolt be a Budapesti Közlekedési Központ. A metrókat a sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ebben az időszakban. Kelenföld vasútállomás a 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolja, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 29-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Itt van velem a vonalban Móró Zsófia, képzőművész, szeretettel üdvözöllek.
5: Köszönöm, szervusz, én is üdvözlök mindenkit.
4: Nos, hát érkeztél egy remek programmal, amihez két időpont is fog társulni, az egyik egy beszélgetés, a másik egy séta, de hogy miről van szó, azt kérlek mondd el a hallgatóknak.
5: Rendben, köszönöm. Ez a Erőmű című részvételi séta, amit szeretnék beharangozni, és ez a séta, ez egy fesztiválnak a része, a Plac Fesztivál, ami köztéri művészettel foglalkozik, és idén már a sokadik kiadása van a városban. És ez az idei témája az az, hogy hogyan tudunk tovább élni egy elmúlt rendszer után, és hogy milyen problémák és feladatok várnak a közösségekre, és én, mint képzőművész veszek részt ennek egy programjában, aminek az a címe, hogy Sensing the City, vagyis magyarul értékelni a várost, aminek a kurátora Bubla Éva, és ennek a kerete az az, hogy valamilyen ökológiai vagy környezeti témát feldolgozó művek szerepelnek benne, és így kerül, így van benne az Erőmű is, ami egyébként a 80-as évekbeli Bős-Nagymarosi gát elleni tüntetések emlékezetével foglalkozik. A helyszíne egyébként a Vörösmarty tér, és onnan indulunk egy sétára, amit most nem fogok lelőni, de egy körsétát teszünk, és így kapcsolódunk egyrészt a Dunához, másrészt ennek a akkori zöld civil mozgalomnak az emlékezetéhez. És a séta, ami 8-án lesz, este 6-kor, ott nem csak a történeti részét dolgozzuk fel, hanem meghívtam 6 részvevő környezetvédelmi szervezetet, akik ma aktívak, és olyan ügyekkel foglalkoznak, ami nem a az a terv, ami 80-as években ellen tüntettek, a gátfügye, hanem olyan problémák, mint az aszály, a falültetés, vagy más olyan, például a rumain a gátépítés ellen civilek dolgoznak, olyan ügyek, ami ma fontos, és ezáltal összekapcsolódva a történeti a 80-as évekbeli és a jelen környezetvédelmi mozgalmakat. És a sétához kapcsolódó beszélgetés, ami hétfőn lesz, ott pedig szintén résztvevő szervezetekkel fogunk beszélgetni a sétában is felvetett kérdésekről.
4: Milyen érdeklődésű embereket vártok erre a beszélgetésre?
5: Mivel alapvetően civilek vesznek részt ebben, tehát azokat a szervezeti munkákat, amit vagy önkéntesek, vagy a helyi lakosok szerveznek, ezért mindenki várunk, aki akár a saját lakóhelyén küzd valamilyen kérdéssel vagy problémával, vagy akár az ország vagy globális szintű környezeti vagy ökológiai kérdésekhez kapcsolódna, mert a meghívott szervezetek közül, akik egyébként a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület, maradjanak a Fákarómain, a Gödért Egyesület, a Levegő Munkacsoport, Vízőrző Mozgalom és Zöld Gerilla, ők mind helyi szinten foglalkoznak kérdésekkel, őket érintő vagy a tájat érintő kérdésekkel, szóval például úgy, mint az aszály, ami ugye az egész országot sújtja, vagy olyan például a római parton olyan beruházások, ami például az élő környezet a fák ellen zajlik. Szóval ez ami mindenkit érinthet, illetve a művészeti része pedig lesz egy installáció a rakparton, amit nem csak meg lehet nézni, de is ki is lehet majd próbálni.
4: Éppen néhány nappal ezelőtt volt, hogy azt hiszem talán 24-e, amikor megjelent hivatalosan az Európai Tanács termés jelentése arról, hogy Magyarország mennyire érintett volt egyébként az aszályban. Mindig is gondoltam, hogy nehéz helyzetben vagyunk ebből a szempontból, de szerinted egyébként Budapest vagy akár Magyarország mennyire erősen érintett abban, hogy itt a környezetvédelemre sokkal több időt kellene, sokkal több energiát fordítani?
5: Hát erre, mint alkotó tudok válaszolni, mert én pont azért választottam ezt a történeti példát, vagy kérdést, mert szeretném, hogyha ez is feldolgozásra kerülne, és előtérbe azok a civil aktivisták, akik most munkálkodnak ezen, ők is ezáltal valamennyire hangot kapjanak, és előtérbe kerüljenek. Egyrészt már a beszélgetésben például, de másrészt magában a munkában is, amiben az olyan szlogenek, például a 80-as évekbeli tüntetéseken használt szlogeneket használom fel, amik pont ezekre irányítják a kérdést, hogy ma ezen elgondolkodjunk, például ki a Duna, vagy ki az ország, ilyen transzparenseket használtak, ami ma is ugyanúgy érvényes lehet, vagy elgondolkodtatásra ösztönözhet.
4: Én azt hiszem, hogy ez rendkívüli módon aktuális. Ez volt ez az év, amikor a magyarok érzékelték azt, ami a Balatonnál, vagy a Velencei tónál kialakult, illetve hogy nem alakult ki, mert hogy elfogyóban van mind a kettő tavunk, és én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon érdekes, nagyon aktuális téma. Mondjuk el, hol lesz a beszélgetés?
5: Tehát a Dunai rakparton, a lezárt, a Vajó által lezárt rakparton, a Jane Heaning Duna melletti szakaszán található. Ez pont ott van a Vigadó tér előtti részen, és ott le lehet sétálni egy lépcsőnél a Dunához, és amellett lesz mind az installáció, mind a beszélgetés.
4: És akkor ez lesz hétfőn most?
5: Igen, most hétfőn, 6:30.
4: Oké, tehát 18:30-kor várjátok oda az érdeklődőket, és akkor a séta pedig?
5: Séta pedig 8-án kedden, este 6-kor, és annak a kiinduló pontja pedig a Vörösmarty tér lesz. Ami egyébként a 88-as a Dunamozgalom által szervezett tömegtüntetés kiinduló pontja volt szintén.
4: Na hát remélem nagyon jól sikerül ez az esemény, sokan részt fognak rajta venni, akit érdekel, az igyekeztem minél többször megerősítetni Zsófiával ezeket az időpontokat. Köszönjük, hogy velünk voltál itt ma, és remélem találkozunk nem sokára, mert hogy lenne egy más érdekes téma is veled kapcsolatban. Remélem meglátogatod a Rádió Dix stúdióját.
5: Igen, és köszönöm a felkérést.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, folytatódik a programajánló. Holnap délelőtt 10 órakor kezdődik a Városháza Parkban mindennapi művészet offline nyár címmel kiállítás. De lássuk is a meghívót, a kiállítás a Mi Budapestünk projekt keretében meghirdetett offline nyár című pályázat beválogatott műveit mutatja be, amelyek a fiatal alkotók nyári élményeit és a digitális világból való kilépés tapasztalatait dolgozzák fel. A tárlat a jelenben való létezésre, az offline élményekre, valamint a digitális és természetes világ viszonyaira reflektál a 14 és 23 éves alkotók pályamunkáin keresztül. A kiállítás helyszíne tehát Városháza Park, Budapest, Károly körút 1052. A kiállítók névsora: Bangó Nóra, Bártfai Lili, Benő, Eszes Lili, Fekete Dórián, Horváth Noémi, Kökinyesi Réka, Lendvai Kitti, Lib Lili, Nagy Anna, Nagy Boróka, Nagy Eszter, Boglárka, Nagy Flóra, Nyitrai Dúló Tea, Stalmájer Rebeka, Szabó Dorka, Szelény Emese, Srisjak Petra, Weiner Liza és Zagyva Eszter. Hát innen az éteren keresztül is nagy gratulációm nekik, hogy részt vesznek ebben, illetve részt vettek ebben a projektben. Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen még az a korosztály is nehezen szabad.

szabadul néha az online térből, akik nem ebbe születtek bele. Gondoljunk csak bele, nekünk meg kellett találni az utat, megtanulni ezeket az eszközöket, illetve önmagunkat kontrollálni, mennyit töltsünk ezekkel, míg ennek a generációnak ez fordítva működik, meg kell találniuk az utat a valósághoz, és kontrollálni azt, hogy minél kevesebbet forduljanak az online térhez, bár már az életük nem működne enélkül, és ennek a jó balanszolását kell úgy megtanulniuk, hogy mi nem tudjuk átadni ebben való tapasztalatunkat, hiszen először mi a valóságot tapasztaltuk meg, és utána következett ez az online világ. Nos, hogy mit gondolnak erről a fiatalok, és hogy milyen alkotások készültek, az megtekinthető. Legközelebb ugye holnap délelőtt 10 órától a Városháza Parkban. Most pedig megyünk tovább muzsikálni Olá Gyuszival, a Beszkár Trióval és Alajtner Andrással. Maradjanak velem!

0: Rádiódik.
1: Kökiny Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és egy izgalmas keddi koncerttel megyünk tovább. Bacsó Bár Lovas Júcival a Rákóczi téren. Lássuk a meghívást. Ez lesz a negyedik nyár, hogy megrendezzük koncertsorozatunkat a Rákóczi téren nyíló külön kis világban, a hangulatos Bacsó Béla utcában. Idén is fiatal, feltörekvő zenészekkel találkozhatunk, majd a Csiga Café teraszán két hetente, kedden 18-tól 19 óráig. És a következő koncertről: Lovas Júci énekes, dalszerző, színész 2024-ben a Sávlekötő Camp tehetségkutatóban debütált. A Lovas Júci és a Frász zenekar frontembereként a formációval számos klubban, fesztiválon megfordultak már, de Lovas Júci a 2026-os évtől kezdve ismét szóló előadóként folytatja zenei útját. Az első megjelenése a Nem ér című single a Selektor pop válogatás lemezén jelent meg. Júci dalai az alternatív pop műfajában mozognak, zenéjének központjában a szöveg áll, személyes, gyakran önironikus történetek, finom humor és őszinte hangvétel jellemzi dalait. Saját szerzeményeiben az intim hangulatú ének és a letisztult zenei kíséret találkoznak, amely teret ad a dalok történetmesélő világának. De kit láthatunk majd a színpadon? Énekes gitár Lovas Júci, gitár Bács Barnabás, basszus gitár Kovács Marcell, billentyű Makai Anna Mária, a dobnál pedig Capári Miron. Tehát szeptember 1-e, kedd 18 óra, Rákóczi tér. Ide várják nagy szeretettel az érdeklődőket.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Üdvözlöm a Rádiódi hallgatóit, Kökény Anna vagyok, hamarosan véget ér ez az óra, de 19 órától folytatódnak a remek zenék, illetve a program ajánló. Ma este 8 órára még be lehet érni a Hanra Live Music Klubba, ahol Fekete Jenő és Egri János várja a blues és a jazz szerelmeseit. A 9. kerületben a Ferenc körút 20 szám alatt.

0: Minden, ami rólunk szól. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A Ferencvárosi Tornaklub elnöke Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Fradi Város projektet érintő hatósági eljárásra. A klubvezető hangsúlyozta, hogy a szervezet mindenben segíti a vizsgálatok menetét. Kubatov Gábor közleményében úgy fogalmazott, hogy a klub vezetése nyugodt szívvel áll a vizsgálatok elé. Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Ferencváros fejlesztésére fordították, és a klub lelkiismerete tiszta. A klubelnök hozzátette, amint megkapják a hatósági iratokat, megkezdik azok alapos tanulmányozását. A fejlemények előzménye, hogy a belügyminisztérium pénteken bejelentette, feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi Város projekt kapcsán. Az a térhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta jelentette be péntek délután a honvédelmi miniszter. Az őrnagy a hétfői kényszerleszállást követően szorult orvosi ellátásra. A magyar légierő JAS-39 Gripen típusú vadászgépe még hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A sérülése miatt kedden műtéti beavatkozást hajtottak végre rajta a Honvéd kórházban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bejelentette, hogy új, ingyenesen elérhető képzési és információs lehetőségeket biztosít az oktatási és nevelési intézmények számára az anafilaxiás, allergiás gyermekek biztonsága érdekében. Lannert Judit miniszter tájékoztatása szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek érintett az anafilaxiás allergiában. A tárca célja, hogy a tanévkezdés előtt olyan támogatást nyújtson a pedagógusoknak, amely valódi segítséget jelent a mindennapi munkában. Során. Az intézmények számára ingyenes online képzés, egy oktató videó az EpiPen használatáról, valamint egy gyakorlati segédlet is elérhető, amely a konkrét eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a pedagógusok számára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok, augusztus 29-e. Szombat van, és 19 óra múlt 2 perccel. A következő órában is remek zenékkel és programajánlókkal érkezem. Szeptember 5-e egy fantasztikus dátum lesz, mert hogy 4. alkalommal rendezik meg a cigány zenészek éjszakáját, nem máshol, mint a Mátyás téren. De lássuk is a meghívót. Józsefváros önkormányzata 2026-ban már 4. éve rendezi meg a cigányzenészek éjszakáját. Egész este változatos műfajokban hallgathattok jobbnál jobb produkciókat. A kerületben élő neves roma muzsikusok jó voltából mindenkit szeretettel várnak a Mátyás térre. De lássuk is a programot. 17 órakor áll a színpadra a Jáger Bandi Kvartett, amelyben Jáger Bandi zongora, Bangó Adrien ének, Lakatos Pecek Krisztián Bőgön és Lakatos Pecek András dobon fog közreműködni, majd 17:55-kor érkezik Sárközi Lili és Egri János Junior triója az előadók. Természetesen énekelni Sárközi Lili fog, a zongoránál Egri János Junior, doboknál Balázs Elemér és a nagybőgőnél Olá Kálmán. Majd 18:50-kor érkezik a Mátyás térre a Swingala Django, Dani János szólógitár, Dani Norbert ritmusgitár, Seres Vilmos klarinét szakszofon, Csurkuja József cimbalom, Gazda Bence hegedű, Lombos Pál, Nagy Bőgő, ő egyébként a zenekar vezetője, és Nagy Zsolta dobnál. 19:50-től pedig prímás találkozóra invitálnak minket, Az előadók pedig Puka Károly, Salasovics Dezső, Sárközi Lajos, Patai Zoltán, ifjú Kalla Sándor és Duka László lesznek. A szünetekben Tombola, amint Kunhegyesi Ferenc és Ferkovics József grafikus helyben készült grafikáit sorsolják majd ki. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik igazából, most próbálom gyorsan átnézni, tehát 5 órakor már érdemes kimenni a Mátyás térre, és egészen este 10-ig tartanak a programok. Tombolát pedig reméljük ismét Fátyol Zsuzsi fogja kihúzni, és ismét megint olyan nagy sikert fog aratni. Most megyünk tovább muzsikálni, de még érkezem vissza programajánlóval.

0: Rádió Dick.
1: Vorba?
2: Vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: A Rádió Dickben Kökény Annát hallják, és folytatódik a programajánló, de most nem koncertet, és nem is kiállítást kínálok, hanem egy bolha piacot, mert hogy a Teleki Zsibi néven elnevezett zsibvásár a Teleki téri piacon ismét megrendezésre kerül szeptember 12-én szombaton reggel 9-től délután 1 óráig, de lássuk is a meghívást. Szeptember 12-én újra zsibvásárt rendezünk a Teleki téri piacon, ahol zene, finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár mindenkit. A hangulatot zenével alapozzuk meg, a reggeliről pedig a helyi büfék fognak gondoskodni. Ha valaki árusként csatlakozna, az asztalt biztosítják ingyenesen, elég, ha csak valaki a portékáját viszi. Itt megadtak egy jelentkezési linket is, tehát ha valakit érdekel, akkor érdemes meglátogatni azt a Facebook eseményt, amelynek a címe Teleki Zsibi, ismét bolhapiac a Teleki téri piacon. Szerintem fantasztikus ez az esemény. Gondoljunk csak bele, hogy néha mennyi apróságot szoktunk kidobálni, amire nincs otthon szükség, de lehet, hogy más valakinek egyébként meg szüksége lenne rá, és azt gondolom az eladott kis portékákból pedig jókat lehet enni a büfében. Úgyhogy ez biztos egy nagyon kellemes délelőtt lesz, a Teleki téri piac, szeptember 12-e szombat. Keresgéltem itt még közben, hogy mit jelent ez, hogy megalapozzák a jó hangulatot zenével, de nem találtam semmi konkrétumot, ez nyilván meglepetés lesz.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják a Rádiódikben, és folytatom a programajánlót, és még mindig a Teleki téri piacon vagyunk, mert hogy szeptember 19-én szombaton nemzetiségi reggelit kínálnak nekünk a Teleki téri piacon, de hogy mit jelent ez, azt lássuk a meghívóból. Szeptember 19-én nemzetiségi reggelire hívunk mindenkit a Teleki téri piacra, a negyedik nyitott piacok napja alkalmából. Kóstolja meg a Józsefvárosban élő nemzetiségek különleges fogásait a kínálatban magyar, görög, román, roma és vietnámi reggelik közül válogathat. Őrület. Nagyon tetszik nekem ez a program, szerintem egyre többet leszek a Teleki téri piacon szombat délelőttönként. És egy játékkal is várják egyébként az érdeklődőket, mert hogy vannak kihelyezett úgynevezett útlevelek, amelyre pecséteket kell a kóstolások után gyűjteni, és akinek megvan a 7 pecsétje, mint a 7 pecsétes titok, de ez a 7 pecsétes útlevél az valamiféle nyereményben fog részesülni. A belépés ingyenes, tehát Teleki téri piac, szeptember 19-e, szombat, délelőtt 10 órakor kezdődik ez a nemzetiségi reggel.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, és igyekszem hasznos, illetve érdekes programokkal érkezni még ebben az órában, és most a hasznoshoz jutottunk el, mert hogy a Mátyás téren szeptember 19-én szombaton 10 órától délig, tehát 2 óra hosszája van annak, akit érdekel ez a dolog, bicikliszerelő műhely lesz a kesztyűgyárban. De lássuk is a meghívást. Ha ráfér biciklidre egy kis javítás, szerelés vagy beállítás, hozd el a kesztyűgyárba szeptember 19-én délelőtt az autómentes nap apropóján, önkéntesekkel közösen megnézzük, mi a probléma, és megmutatjuk, hogyan tudod te is karbantartani a bringádat, hogy még több kerékpár gurulhasson biztonságosan az utakon. A megjavított biciklidet ki is próbálhatod, érkezik a Velo Budapest is ügyességi játékokkal. Nagyon érdekesen hangzik szerintem, akinek nem lett átnézve a bringája mostanában, vagy olajozni kéne, vagy leesett a lánc, vagy nem jól megy a világítás, az látogasson el szeptember 19-én szombaton délelőtt Mátyás tér 15 szám alá a kesztyűgyárba, mert hogy nyakunkon az ősz, egyre szebbek lesznek a vidékek, egyre színesebb lesz a táj, és már nem lesz olyan meleg, hogy az embernek megterhelő legyen sokat biciklizni. Most elmegyünk muzsikálni, és melyik dal jöhetne, hanem a Ellopták a biciklim című igazi talpalávaló, maradjanak velem.

0: ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Dani Janóka Úgy fáj című felvételét hallhatták itt az FM 100.3 Rádió Digben. Kökény Anna voltam. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a két órában. Most elmegyünk hírekre, és 20 órától átadom a mikrofont Völgyi Zsuzsinak, akivel indul a Digbuli. Mindenkinek remek kikapcsolódást kívánok erre a mai éjszakára, és maradjanak velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy felmentette tisztségéből az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A tárca vezető közlése szerint az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt nevezik ki, aki eddig a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosaként tevékenykedett. A miniszter szerint az új főigazgató feladata egyértelmű, erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb kórház, valamint a honvéd egészségügyi képességek további megerősítése. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölt a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút pénteken az MT-vel. A nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. A Seyber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon ezért olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Szeptember 6-án ismét több ezer futó lepi el Budapest utcáit, a 41. Vizer Budapest félmaratonra szervezők közel 24 ezer indulót várnak a világ 111 országából. Az idei verseny egyik különlegessége, hogy több mint 15 orvos is rajthoz áll, nem csak futóként, hanem azért is, hogy szükség esetén azonnal segítséget tudjon nyújtani a mezőnyben. A Budapest félmaraton nem csak sportverseny, hanem különleges városnézés is. A 21,1 kilométeres útvonal a Duna mint két partját, hidakat és a Margit-szigetet is érinti, így a résztvevők futás közben Budapest több ikonikus részét is láthatják. A főtáv szeptember 6-án reggel 8 órakor rajtól a Pázmány Péter sétányról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Figyelem, kedves rádiódik hallgatók, ha még azon gondolkodtok, hogy ma este otthon maradjatok egy pokróc alatt ebben a nyári melegben, akkor ezt a tervet most gyorsan felejtsétek el. Sokkal jobb programom van számotokra. Gyertek, bulizzatok velem, vár a jó zene, a nevetés, a tánc, és egy este, amikor garantáltan feltöltöttök. Hívjátok a barátokat, szóljatok a családnak, és tartsatok velem most a Dig bulival. Egy biztos, aki ma velem lesz, holnap mosolyogva meséli azt, hogy milyen jó buli volt. Na, indítsuk be a rakétákat!

Magot írsz be a naptárba, akkor az legyen a digbuli. Én hozom nektek a jó zenéket, nektek meg csak az a dolgotok, hogy úgy táncoljatok, minthogyha holnap nem csörögne az ébresztő. Márpedig nem csörög, mert holnap szombat van, és holnap este ugyanígy digbulizhattok vele.

kérésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

jobban belevetnénk magunkat a következő órába és bulizásba. Nézzük meg, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban, már is érkeznek a legfontosabb hírek, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel és a jó hangulattal itt a Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Székesfehérváron egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi lakos keveredett szóváltásba augusztus 26-án. Ennek során a 39 éves férfi vitapartnerét hastájékon megvágta, majd elmenekült a helyszínről. A bűnügyi szolgálat munkatársai kora délután látták meg a támadót egy budai úti lépcsőház közelében. A rendőrök elfogták, majd előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Az elkövetéshez használt a rendőrök az otthonában megtalálták és lefoglalták. A férfival szemben emberölés kísérletének büntette miatt indítottak büntetőeljárást. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a tartalmi és formai követelményeknek. Összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. A minisztérium kiemelte, céljuk, hogy az egyetemek a jövőben nagyobb szakmai és intézményi önállóság mellett világos felelősségi és elszámoltathatósági keretek között működhessenek. Az új modell kialakítása érdekében a tárca széleskörű egyeztetéseket folytat oktatókkal, hallgatókkal, szakszervezetekkel és felsőoktatási szakértőkkel is. Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balaton-Almádiban a Corcom Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen. A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnök versenyen a résztvevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű napelemekkel és akkumulátorokkal működő, tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat. A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett 5 holland, 2 lengyel és 1 görög egység is indul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: Ötödik hallgatók, képzeljétek el, felcsendül az egyik kedvenc dalotok, és egyre többen táncolnak mindenhol mosolygós arcok, és egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy már ti is együtt énekeltek mindenkivel, otthon vagy akár az autóban. Na pontosan ilyen estére készülök, és invitállak benneteket, mert ma este nincs helye a rossz kedvnek, csak a jó zenéknek, a felszabadult hangulatnak, és a fergeteges bulinak. Én már nagyon várom, hogy veletek együtt bulizzak, úgyhogy ne maradjatok le. Itt akkor a Rádió Dikken induljon egy következő digbulis óra.
1: Rádió Dikk, a rádió romákról, nem csak romáknak.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Figyelem, táncos lábak és jókedv rajongók! Ma este nincs kifogás, mert irány a buli. Gyere és bizonyítsuk be együtt, hogy a legjobb történetek mindig a táncparketten kezdődnek. Úgyhogy folytassuk tovább a legjobb zenékkel.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta a közösségi oldalán, hogy a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári fűszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A modern klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket, az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról kora reggel Budapestre induló vonat ezentúl IC minőségű szerelvényekkel Levendula IC néven közlekedik. Csokoládépapírok közé rejtettek 2 tasak droggyanús fehér port, amit a kispesti rendőrök találtak egy nőnél, amikor igazoltatták augusztus 24-én a 19. kerületben. A nő elmondása szerint az egyik tasakban kristály, a másikban speed volt. Nem ez volt az első alkalom, hogy futárként közreműködött, egy kispesti lakásban élő pár korábban többször is megbízta hasonló feladattal, amiért pénzt kapott. A nyomozók kutatást tartottak a dílereknél, és közel 50 g kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, a drog porciózásához használható simítózáras tasakokat és pénzt foglaltak le. A kispesti nyomozó kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 30 éves nőt és férfit, valamint a futárt is. Az országgyűlés pénteki ülésén egyhangulag megszavazta a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Több százezer jellemzően alacsonyabb jövedelmű család fő energiaforrása a tűzifa, amire eddig semmilyen formában nem vonatkozott kedvezményes áfakulcs, sem állami hatósági ár. Az egységes fűrészel tűzifa fogyasztói átlagára 2015 és 2025 között 176%-kal nőtt, miközben a villamosenergia és a földgázára az éves átlagfogyasztás alatt változatlan maradt. A tűzifa árának adótartalma az áfa csökkentéssel kevesebb, mint 1/5-ére csökken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: legyen a rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Čau, Bachta, Litavin!
2: Zelo, Dejt!
3: Soj, Berci, Kažas!
1: A ich schytsta Lima, te žapi balanga, žene.
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A vispi balanga! Balanga!

szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

lassan a mai esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: T-am dat il vino de pe la cociaso. Cheia me sa so goditav. Americano dollare in zapogina mamacita. Do periodo tu sa.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza víz szintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, amelynek szabadtéri világpremierjét 6 teltházas estén 24 ezer néző előtt mutatta be a Musical Színház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten. Az Erkel alkotója a Broadway előadástól eltérő non-replika változatot állítottak színpadra, Szente Vaik rendezői koncepcióját maga Stephen Schwartz, a Wicked zeneszerzője is elismeréssel fogadta. Ezen a hétvégén a Generali Night Run futóverseny miatt több budapesti útszakaszon is forgalomkorlátozásokra és időszakos lezárásokra kell számítani. A változások elsősorban a Dunapartot, a Budai Vár környékét, a Lánchidat és a belváros több fontos közlekedési útvonalát érintik. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak és számoljanak a megszokottnál lassabb közlekedéssel. A legfontosabb korlátozás, hogy ma reggel 6 órától vasárnap reggel 5 óráig teljesen le van zárva a műegyet rakpart Bertalan Lajos utca és Szent Gellért tér közötti szakasza. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott sóelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyezettje indulhat.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dik kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 5-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Balázs István, junior prima díjas cselló művész a mai vendégem, aki mesélt nekem a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk!
6: Köszönöm István, hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Én köszönöm a meghívást.
6: Jelenleg a Kálai Vonós négyesnek is tagja vagy, és aktív szereplője vagy a hazai kamarazenei életnek. És természetesen sokat zenekarozol. Melyik zenekarban játszol jelenleg?
7: Most jelenleg már egy éve a Budafoki Doknányi Ernő zenekarnak vagyok tagja, de előtte mintegy 8 évig voltam a Magyar Állami Operaház csellistája, melyből 6 évig voltam címletes szólamvezető.
6: Az nagyon szép kitüntetés. És emellett gondolom a Kálai Vonós négyes kiemelt szerepet foglal el az életedben.
7: Persze.
6: Tehát ezt még mindig folyamatosan csináljátok Ernővel.
7: Hát amennyire az erőnktől kitelik, annyira. Amennyit bele tudunk fektetni.
6: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, aztán beszélünk még ezekről a témákról. Hogyan emlékszel vissza első találkozásodra a csellóval?
7: Hát ez nagyon szép történet egyébként. Ugyanis a Salgótarjánban születtem, ott jártam zeneiskolába, ott a Salgótarjáni Váci Gyula Művészeti Iskolába, és ugye hát nálunk a családban nagy részt hegedűsök voltak, és nagyapám nagyon szerette volna, hogyha én is hegedűn tanulok, de valahogy nekem sosem tetszett igazán a hangja. Uh-huh. Viszont még kicsi voltam, nem ismertem annyira a hangszereket, hogy melyik hangszert hogy hívják, és mondta nekem, hogy na fiam, akkor te majd biztos csellózni fogsz. Hmm. Mi cselló, mi lehet az? Most szépen hangzott a leve. Na jó, akkor próbáljuk meg. És emlékszem rá, hogy valamikor május vége, június elején elvitt engem a zeneiskolába, hogy akkor majd hozunk ki onnan a csellót, hogy én már szeptemberben úgy menjek zeneiskolába, hogy már valamilyen szinten tudok. Uh-huh. Azt se tudtam, hogy néz ki a cselló. Felmentünk az akkori, hát utána később csellótanárom lett, ugye Farkas Erzsébethez, és kezembe adták a csellót, és én azonnal megfogtam úgy, ahogy kell, pedig hát tényleg nem nagyon, abszolút nem láttam nagyon előtte ilyen hangszert. És akkor mindjárt mondta a nagyapám, na te biztos, hogy akkor csellista leszel. Hát úgy is lett. És hát nem szégyelte ránk az időt, az biztos. Az a nyár, az kemény tanulással telt. Tehát mire szeptemberben elkezdtem a zeneiskolát, már úgy mentem, hogy hát, hogy gyakorlatilag meg tudtam húzni a csellót rendesen, és olvastam három különböző kulcsban. Tehát a violintenor és a basszus kulcs. Igen, neki mindig, hát, és teljesen igaza volt, hogy egyenrangúnak kell lenni a szolfézen elmélet tudásnak a cselló tudással. Úgyhogy azzal kezdtünk minden gyakorlást.
6: Azért azt említsük meg, hogy ő hegedűs volt, jól tudom?
7: Hegedűs volt, igen.
6: Tehát nyilván vonós hangszer, tehát hasonlít egymásra a kettő, tehát én, mint zongorista, nem biztos, hogy beletalálnék a húrokba, ahogy kell, de hát azért mégis ott is azért egészen mások a távolságok, más persze, gondolom a technika, persze. Ugye?
7: Igen, csak tudod, ez úgy van, hogy tehát én ezt itt tanultam később a tanáraimtól, hogy minden valamire való csellista. Azt csak a hegedűsöktől tanul. Hisz ugye igazából náluk volt az első olyan, hogy tehát náluk bontakozott ki ez az egész, ugye, tehát minden technikai dolog, ami van, ez abszolút átrakható csellóra, mert a hegedűn, tehát ugye ott dolgozták ki először. Aha. És ez csellóra áttél, hát ugye az összes nagy csellista, a Pablo Casals, Emmanuel Feuermann, Gregor Piatigorszki, rengeteg könyvet írtak erről, naplót vezettek, meg mit tudom én, és mindig írják, hogy abszolút a hegedű technika, Hubermannnak az iskoláját, Kreislernek az iskoláját, tehát ők ezt teljesen átvették.
6: Mm. Tehát akkor tulajdonképpen nem áll olyan messze az egyik hangszer a másiktól, és akkor így logikus, hogy egy hegedűs kezdett esetleg téged tanítani.
7: Abszolút.
6: Mesélj egy picit még a családi hátteredről. Édesapád, édesanyád részéről.
7: Hát, anyukám részéről.
6: Zenés család, zenés, gondolom.
7: Tehát mind a két részről zenés család vagyunk. Ugye anyukám részéről, tehát nagyapámnak az anyukája, ő Gabora volt. Tehát ott Gabor oldal is van, meg ugye a Szabó család, ugye az a másik oldal. Apukám részéről meg a Balázs oldal, ugye a Jáger Balázs oldal. Uh-huh. Ez érdekes nagyon, mert ugye, ahogy így megyek visszafelé a családban, egyetlen egy ember van, aki nem volt zenész apukám oldaláról, az apai nagyapám. Ők rengetegen voltak testvérek, és ő volt az egyetlen a testvérek közül, aki nem tanult soha zenét. Ő egyébként üvegfúvó mester volt. Mert ugye a Salgótarjánban, ugye ott híresen, ugye a Salgó üveg, ugye öblös üveggyár, és ő ott volt üvegfúvó mester.
6: Hát akkor tulajdonképpen, hogyha zenész családba születtél, akkor ez természetes volt.
7: Abszolút természetes
6: hogy
7: volt.
6: Zenész leszel te is.
7: Tehát nem tudtam volna elképzelni soha, hogy én mást tegyek egyébként. Aha. Abszolút bele.
6: Meg se fordult a fejedben.
7: Meg se fordult soha a fejemben. Tehát mikor gyerekektől megkérdezik, mit tudom én, általános iskola első osztályban, hogy kisfiam, kislányom, mi szeretné lenni, a nagy leszel. Na most én nem azt mondtam, hogy tűzoltó vagy rendőr, hanem azt mondtam, hogy én cselló művész. Aha.
6: Hát igen, tehát egész más egy zenei családban felnőni, egy nagyon zenés családban, mert szükséged van valamire, akkor tudnak segíteni, akár technikailag, akár zeneileg, és hogyha tényleg ebben nő föl az ember, és ugyebár az a Kodály módszer, hogy, vagy hát a Kodálynak a gondolata, hogy mikor kezdjük el a zenei nevelést, hát természetesen a magzat fogantatásától, illetve az anyukának a fogantatásától tulajdonképpen, hiszen már az anyuka is foglalkozik a gyermekével.
7: A zenés családban ugye ez meg gyakorlatilag nem is a fogantatástól kezdődik, hanem akár 100 évekre is
6: visszamenőleg. Aha, aha. Említettél egy könyvet itt a beszélgetésünk elején.
7: Igen, ez a Markó Miklós féle
6: a cigányzenészek
7: albuma, igen, könyv, amit ugye
6: 1896-ban adták ki először.
7: 1896-ban igen. adták ki először, mert aztán most
6: hasonlás kiadás volt.
7: Kiadta 2006-ban, ugye?
6: Igen.
7: Ez de nekem megvan, ez a 2006-os, ez megvan nekem. Aha. Hát a régi csak árveréseken lehetett megvásárolni. És igen, és ebben megtaláltam mind anyukámnak az őseit, meg a apukám őseit is.
6: Oh. Aha. Hát ez nagy büszkeség.
7: Óriási büszkeség, főleg úgy olvasni, hogy hát ezek az emberek, ezek több nyelven beszéltek, uh-huh. ezek királyoknak, hercegeknek voltak barátai,
6: igen.
7: udvaroknál voltak első zenészek. Hát ez valami döbbenet.
6: Említsünk neveket is. Prímások egyébként?
7: Prímások. Aha. Prímások voltak. Én egy Balázs Bélára emlékszem, aha. most így hirtelen a könyvből, aki gyakorlatilag az egész könyvben talán az egyik legnagyobb világjáró művész volt, és tehát olyanokat írnak róla, hogy a közönsége már nem tudott mivel fizetni neki aranyakat, gyémántgyűrűket adtak neki fizetségként.
6: Aha.
7: Tehát egy asztalnál ült a hercegekkel és a királyokkal, annyira szerették. Óriási.
6: Hát akkor egészen más presztízse volt a cigányzenének, meg kell
7: hallani. Teljesen. Uh-huh. Szegény nagyapám, ugye ő amellett, hogy cigányzenész volt, cigányzenéből élt, tehát ő nagyon komoly klasszikus múlttal is rendelkezett.
6: Aha. Ez kevésbé volt jellemző akkoriban, én azt hiszem.
7: Igen, ő mindig mondta nekünk is, hogy fiam, természetesen tanulni kell a cigányzenét, uh-huh. de ezt mondta, hogy mire te felnősz, már nem lesz cigányzene. Legalábbis nem valószínű, hogy ekkora értékkel fog bírni, mint amekkora értékkel bírt régen. És az az igazság, hogy igaza is lett sajnos. És amikor elkezdett velem foglalkozni, az volt az első, hogy mindjárt cigányzenét tanultam, mert ő mindig azt mondta, és ebbe is 100%-osan igaza van, hogy az kinyitja a fület. Mm-hmm. Hát gyakorlatilag az mindenre egy ajtó, az mindent kinyit. Uh-huh. Mindenre egy kulcs, ami minden ajtót kinyit. Uh-huh. És egyébként igaza is volt.
6: Fejtsd ki ezt egy picit jobban, mert hogy érted ezt? Hát, a klasszikus zenében miben segít neked az, hogy tanultál cigányzenét is játszani?
7: Elsősorban szerintem a szolfézen elvéletben nagyon segített.
6: Oh.
7: Uh-huh. Rengetegen segített. Ugye a harmóniák, a harmónia világ. Ugye eleve a cigányzenészek ugye másképp mondják a harmóniákat is, tehát nem azt mondják, igen. hogy mit tudom, első fok, második fok, harmadik uh-huh. fok, hanem megmondják az akkordot, és mondanak hozzá egy változó hangot, amit ő mondjuk
6: a klasszikus,
7: igen, igaz? Például. Igen. És az ember abszolút nem egy matek példára gondol, mikor azt mondja, hogy első, mármint hogy a GBCC, és akkor nekem ez sokkal könnyebb volt így. Tehát az maga a lecsupaszított zenei anyag.
6: Uh-huh. Igen, mi másként nem gondolkodunk, mert ha ezt klasszikus zeneelméleti oldalról nézzük, akkor ez egy cis szűkített terckvárt, akkor igaz?
7: Igen. Tehát, hogy abba több a szám, mint a hang.
6: Igen.
7: Igen. És például ültünk egyszer szolfi zeneelmélet órán Barabás Árpád tanárúrnál, és az egyik kedves barátom, Lajhó Józsi, bemondott egy ilyen akkordot az egyik fokszámra, és ott a többiek elkezdtek nevetni rajta, és mondta a tanár úr, hogy gyereket, ne nevessetek, mert a Józsinak van igaza. Mert az egy zenei. A zenei kifejezése az akkordnak. Uh-huh. Amit mi tanulunk, az egy matek. Uh-huh. Valamilyen szinten egy matek, és igen. egyébként igaza van.
6: Igen, teljesen.
7: És például én nekem ebben rengeteget segített. A másik az, hogy zenei értelemben is rengeteget, mert ugye nem csak az agyat, meg a szemet, meg a mindent nyit, hanem a szívet is nyitja a cigányzene. Ugye csupa érzelem az egész. Uh-huh. Sőt, azt mondom, hogy csupa-csupasz érzelem az egész. Abban semmi mű nincs. Úgyhogy ezek mind nagyon sokat segítettek, és mai napig.
6: Viszont a klasszikus zenében rengeteg szabály van.
7: Így van.
6: Tehát ott meg azt tanulja meg az ember, hogy ott hogyan tartsuk keretek között a zenét.
7: Igen, én ezt úgy mondom, hogy a cigányzene az emberek tehetségét az teljesen szabadjára engedi. Uh-huh. Viszont a klasszikus zenétől ez az egész tudatossá válik. Uh-huh. Tehát azzal meg magába szívja azt a fajta intelligenciát, ami kell ahhoz, például, hogy ne úgy játszok egy Brahms szonátát, mint egy Bach szvitet.
6: Igen.
7: Mert ha ugye ha az ember ezt a fajta intelligenciát a klasszikus zene által nem sajátítja el, akkor sajnos ezek egyformává válnak. És esetlegesen egy olyan közönség számára akár ízléstelené is lehet.
6: Szóval te úgy érzed, hogy ettől gazdagabb vagy.
7: Sőt.
6: Ettől te másként játszol akár romantikus zenét, vagy akár még barokk zenét is?
7: Teljesen. Aha. Hát a barokk zenét meg szerintem abszolút te másképp, mert ugye számomra a Bach cselló szvitjeid, vagy akár bármelyik műve Bachnak, szerintem az a csupasz harmóniák gyönyörűségének tömkelege. És a cigányzene is ilyen egyébként, tehát mikor meghallgat az ember egy jó zenekart, hát az valami többenet. Mert a harmóniák úgy vannak egymásba fűzve, hogy gyakorlatilag felfoghatatlan. Bachnál egyébként teljesen ugyanez. Legalábbis nekem.
6: És amikor te fiatal voltál, akkor gondolom, akkor a nagypapától, vagy a szüleitől esetleg tanultad ezt a műfajt. Még a zeneiskolai kereteken kívül.
7: Hogyne.
6: Tehát akkor te jártál zeneiskolába, és akkor az otthoni légkört azt, meg hát a tudást, a családi tudást, azt tulajdonképpen magadba szívhattad.
7: Így van.
6: És így fejlődött
7: ez. Volt ezzel.
6: Ez tulajdonképpen párhuzamosan ment ez.
7: Így van.
6: Játszottál egyébként cigányzenét is valamikor? Tehát szoktál játszani? Vagy?
7: Volt rá példa, egyébként, mikor még konzisok voltunk, de azt is el kell mondjam, hogy nagyapám nem engedte nagyon már utána. Tehát mikor elértük azt a szintet, amikor már hát nem mondom azt, hogy nem volt rá szükség, mert mindig is szükség van rá, de csúnya ez a szó. Hát amikor már úgy félretehettük egy kicsikét, mikor már nagyon, főleg ez a konzis felvételi előtti időszak volt, mikor nagyon arra kellett koncentrálni, akkor azt mondta nagyapám, hogy fiam, ezt most tegyük félre. És hogy nem is nagyon kéne ezt erőltetni, hisz ugye, amit már mondtam, úgy mondta, hogy nem lesz már akkor már cigányzene, amire te felnőtt.
6: Te 89-es vagy.
7: 89-es.
6: Tehát még azért a 80-as években születtél velem együtt, akkor azért már lehetett érezni valóban ezt a fajta irányt.
7: Volt ennek előszele, igen.
6: Igen, igen. És hát természetesen számtalan zenés család gondolkodott akkor így többek között az én családom is.
7: Igen.
6: Hogy nem biztos, hogy ez olyan kilátásokkal rendelkezik a jövőben, ami tényleg biztosítja majd a gyerekeknek a szakmai hátterét.
7: Persze. Szóval amikor már konziba felkerültünk, de egyébként azt még elmondjam, hogy mi ugye felköltöztünk Salgótarjánból Budapestre, amikor felvettek a konziba. Bátyám még egy évig kollégista volt, mert ugye őt elővették fel nyilván. És tehát mire konzisok lettünk, már ugye már igazából nem foglalkoztunk cigányzenével. Annyit foglalkoztunk fel, amikor így összejöttünk a barátokkal, és akkor magunknak, mit tudom én, egy-egy teremben, amit éppen kaptunk. Hát ez egy ilyen önképző, egymástól eltanult dolgok voltak. De egyébként jó volt. Tehát akkor játszottunk mindig cigányzenét természetesen. Ez saját magunk mulattatására.
6: Ez a Bartók konzert.
7: Ez a Bartók
6: volt, azért
7: volt,
6: ezt jegyezzük meg. Hát tulajdonképpen ott egy külön kis társaság, egy külön kis klik volt, akik így időnként összejöttek, és akkor így muzsikáltak, ha jól tudom, én nem Bartókos voltam, de azért lehetett erről sokat hallani, tehát ez híres volt.
7: Az biztos.
6: Akkoriban. Hogy érezted magad egyébként a konziban?
7: Én nagyon jól éreztem magam a konziban, bár hát lusta voltam, de nem a csellóval kapcsolatban. Nem igazán tanultam jól, nem igazán foglalkoztam a tanulással, abszolút 100%-ig a csellózásra koncentráltam.

0: hogy akár gyakorolnom kell. Megértették, és egyébként támogattak is. Hát ez is egy szerencse volt.
1: Tehát pont ez a lényeg egy konzinak, tehát egy zeneművészeti szakgimnáziumnak, ahogy manapság hívjuk, hogy ott a gyerekek, azok elsősorban a zenére koncentrálnak. Nem úgy, mint az általános iskolában, ahol mindenféle gyerek van, és tulajdonképpen szinte te vagy az egyedüli, aki zenél, vagy hát aki kiemelkedő mondjuk, hiszen gondolom, hogy akkor ott kiemelkedő voltál. Érezhető volt ez a különbség az általános és a konzi között, hogy ott már másként gondolkodnak a diákok is?
0: Hú, nagyon. Abszolút nagyon. Hát én most csak a magam részéről tudok beszélni, hogy én magammal tudatosítottam azt, hogy én már a zeneakadémián nem fogok nagyon sok mindent tanulni. Tehát én úgy voltam vele, hogy én igyekeztem mindent, amit csak lehetett megtanulni konziba. Többek közt a repertoár is ugye ez alá tartozott, de abszolút nagyon próbáltam magam zeneileg művelni. Nem csak a cselló irodalmat ismerni, nem csak a hegedű irodalmat ismerni, hanem úgy mindent, zenekarirodalmat, operairodalmat ismerni, mert úgy gondoltam, hogy ezáltal is én csak több leszek. És természetesen zenekadémián is rengeteget tanultam, hisz ugye zseniális tanáraim voltak, ugye Oncai Csaba, Varga István, a kamaratanáraim is zseniálisak voltak, Devics János.
1: Így van.
0: Úgyhogy ez a tudás magamba szívás, ez ott sem állt meg. Sőt, azt mondom...
1: De egészen más gondolom, hiszen a konziban alapozza meg azt a fajta technikai és zenei képzettséget.
0: Azt mondom neked, hogy ha ezt úgy tudnám ábrázolni, mint hogyha a konziban lett volna a házépítésnek az alapja és a falak. A zeneakadémia, meg a tető és az ablakok. Meg talán a belső munkák.
1: És a zeneiskola? Az a pince? Az hát, a teljes alapozás?
0: Az az igazság, hogy igen.
1: Aha.
0: Mert ugye onnan indul az egész ház.
1: Igen.
0: És hogyha az nem stabil, akkor összedől.
1: Így. Kik tanítottak egyébként a konziban? Mert őket még nem említettük.
0: Kovácsiknél Falvai Edit néni volt az első tanárom, aztán ő elment a konziból, majd Varga István lett a tanárom.
1: Aki a zeneakadémián
0: is. Aki később zeneakadémián is tanárom volt. Hát, szerintem jobb tanárokat nem kívánhattam volna egyáltalán, ugye. Volt lehetőségem külföldön is tanulni, de mindig úgy voltam vele, hogy én sosem akartam külföldi lenni egy másik országban. És úgy voltam, mondom, hogy ha itthon is ilyen tanáraim vannak, akkor minek menjek ki? Hát ezek olyan tanárok, akik miatt külföldről jönnek Magyarországra.
1: Így van.
0: Akkor én miért menjek el?
1: Így van, pontosan.
0: Ráadásul mindketten ugye óriási emberektől tanultak. Hát ugye Oncai Banda Erde növendék volt, Navarához is járt, Varga Navarra növendék volt, Zsandron növendék volt, akik meg ugye Kazasz növendékei, tehát igazából onnan, tehát azt tanultam, amit Kazasz tanított gyakorlatilag.
1: Igen. Szóval,
0: ami meg szerintem maga az egész csellózásnak az értelme. Úgyhogy ez jó volt.
1: Miben különbözött a konzi és a zeneakadémia? Hogy érezted?
0: Hát...
1: Zeneakadémián milyen irányba kezdtél el fejlődni?
0: Ezt nehéz megmondani, mert konziban még ugye nem igazán gondoltam bele abba, hogy mit szeretnék a jövőmben csinálni.
1: Nem voltál még biztos abba, hogy Gordonka művész szeretnél?
0: De, abban 100% biztos voltam, csak nem tudtam még, hogy mi lesz ezzel, hogy esetleg bekerülök egy jó zenekarba, vagy esetleg akár lesz egy jó kamara együttesem, amivel én ugye akár egy karriert be tudok futni, vagy valami. Konziban inkább azzal foglalkoztam, hogy minél többet gyakoroljak. Jó, természetesen az ember ugye próbálja már akkor maga köré kialakítani a kis körét.
1: Igen.
0: De zeneakadémián meg már az volt, hogy tehát ezeket tudatosan kellett már csinálni. Hogy az ember bekerüljön bizonyos körökbe, hogy esetleg, ha mit tudom én, bármi olyan gond adódik, akkor lehessen hová menni. És én azt csináltam, hogy én már a masteres éveim alatt, vagy a két utolsó éveim alatt én már elkezdtem próbajátékokra járni. Tehát én már szerettem volna magam 100%-osan bebiztosítani, mint zenész. Tehát szerettem volna ebből megélni, és rengeteg barátom maradt szabadúszó, mikor én már ledolgoztam, mit tudom én, 3-4 évet egy zenekarban, ők mi mindig szabadúszók voltak, és küzdködtek azzal a ilyen állásuk. És én hát 2014-ben felvételt nyertem akkor a Budafoki Doknányi Zenekarban, ahol két

0: évet töltöttem, hát a masteres éveimet ott töltöttem.
1: De ez nagyon nehéz, hogy tanulmányok alatt még dolgozni.
0: Nehéz volt, nagyon nehéz volt. Nem volt, hát ugye órákra járást azt megoldottam, mert magántanuló voltam. De viszont a gyakorlás volt nagyon nehéz így. Főleg én, aki tehát irgalmatlan sokat gyakoroltam, rengeteget, az volt a mindenem a gyakorlás. Ezt nagyon nehéz volt megoldani, és fizikai nehézségei voltak igazándiból. Mert annyira elfáradtak az izmaim egy zenekari próba után, hogy már nem biztos, hogy jól esett leülni gyakorolni. Persze muszáj volt, hisz ugye ott is teljesíteni kellett.
1: Milyen emlékeket őrzöl a Starker János Gordonka versenyről és a Kertész Ottó emlékversenyről?
0: Hú, hát én nagyon szerettem ezeket a versenyeket. Elsősorban azért, mert olyan barátokkal is találkoztam, akiket rég nem láttam. Esetleg tényleg csak akkor, amikor verseny volt, vagy valami. Nagyon jó emlékeim vannak.
1: A szakmai
0: vannak.
1: Kollégák tulajdonképpen.
0: Így van. Ilyenkor, akik hát így voltak olyan barátaim, például Stankowski Endre, aki az operában cselló szólamvezető, akivel gyakorlatilag 8 éves korunk óta barátok vagyunk, és mindig csak versenyeken találkoztunk, de nagyon szerettük egymást. És elsősorban nekem ez adta mindig a legszebb emlékeket ezekről a versenyekről. Próbáltam sose úgy felfogni, mint egy versenyt. Mert valahogy nekem a verseny szó magával vonz egy ilyen teljesítési kényszert. És már gyerekként is fura volt azt látni más gyerekektől, hogy egyszerűen így görcsölnek, félnek, rettegnek, hogy úristen, nekem itt most teljesítenem kell. Én mindig úgy voltam vele, hogy csak szeretném jól érezni magam a színpadon. És hál' Istennek ez mindig bejött. Nagy részt, hát 98%-ig mindig bejött.
1: De nem csak jól érezted magad, hanem azért kiváló, kiemelkedő sikereket is értél.
0: Hát igen, de egyébként az sem kizárt, hogy ez volt a kulcsa. Nyilván a felkészülés igen. is volt a kulcsa ennek az egésznek, de hiába a jó felkészültség, meg akármi, hogyha az ember a színpadon egy esetleges teljesítési kényszer miatt olyat hibázik, hogy nem tud belőle kijönni.
1: Én mindig mondom egyébként a növendékeimnek, hogy tényleg nem az a cél, hogy elsők legyenek feltétlenül, hanem az, hogy rengeteget lehet tanulni abból, hogy elmennek egy versenyre. Rengeteg. Az, hogy szerepelnek, az, hogy készülnek. Tehát maga a felkészülési időszak egy versenyre. Ez már tulajdonképpen egy nyeremény.
0: Sőt, abból profitál az ember a legtöbbet.
1: Igen. Más a motivációja ugyanis egy diáknak.
0: Így van.
1: Mert akkor van mire készülni, nem csak úgy gyakorlunk a vakvilágban, hogyha szabad így kifejezni magam, hanem akkor tényleg ott van egy dátum, amire meg kell tanulni kiválóan azt a bizonyos darabot.
0: És emlékszem rá, amikor az utolsó Starker versenyen voltam, az volt egy márciusi hónap elején, majd ugyanazon hónap végén volt a Kertész Ottó emlékverseny. Mindkettőn sikerült ugye első helyezést elhoznom, de a kertész versenyen még egy külön díjat is kaptam, ami egy vándordíj volt. Egy Héja János által készített cselló. Hát akkor volt, akkor kaptam életemben először normális hangszer gyakorlatilag. És egy vonót is kaptam hozzá, meg egy tokot is. És szerencsém volt, mert felvételizni is azzal tudtam elmenni. Mert utána a következő évben is meg volt rendezve ez a kertész verseny, és nem adták oda senkinek ezt a külön díjat, maradhatott nálam. Aminek én titkon örültem.
1: Hát persze.
0: Mert ugye ez egy nagyon jó hangszer volt.
1: Beszéljünk egy picit erről a témáról, hiszen én, mint zongorista, nekem mindenhol rendelkezésre áll mondjuk egy zongora jobb esetben, vagy egy pianino, vagy valamilyen hangszer. De nyilván az ember a saját hangszerén kívül nem kötődik úgy más hangszerhez, de viszont egy csellista, egy hegedűs egész másként van ezzel, hiszen te azon játszol a koncerten, a versenyen, amin gyakorolsz. Egészen más.
0: Persze.
1: Milyen kapcsolatban vagy a hangszereddel, vagy ezzel az adott hangszerrel? Hát, milyen kapcsolatban voltál?
0: Ezzel a hangszerrel, amit ott sikerült megnyerni ezen a versenyen, hát szerintem azzal a csellóval volt talán a legszorosabb kapcsolatom. Most is nagyon szoros kapcsolatom van a hangszeremmel. Majd később elmesélem, hogy milyen hangszer és hogy jutott hozzám. De az volt, hát amit mondtam is, hogy az volt az első olyan hangszerem, ami előtte is volt jó csellóm, amit a konziból béreltem. De valahogy ez, tudod, ezt én nyertem. És ez annyira sajátomnak éreztem, hogy én ezért megdolgoztam, megküzdöttem. Lehet, hogy ezért is volt vele nagyon szoros kapcsolatom. Hát...
1: És számít egyébként a játéknál, hogy
0: nagyon sokat
1: hangszered
0: számít.
1: Van?
0: Persze, nagyon sokat számít, de szerintem inkább maga a hangszerrel való kapcsolat nagyon sokat számít. Varga István a tanárom mondta mindig, hogyha te bármilyen cselló van a kezedben, de te úgy nyúlsz hozzá, és úgy kezeled, és úgy tiszteled, mint hogyha az egy, mit tudom én, egy 1735-ös Stradivári lenne, akkor az úgy is fog szólni, mint egy 1735-ös Stradivári. És egyébként teljesen igaza volt benne. Szóval ez a cselló, ez nekem, hát, szerelmem volt, ha lehet ilyet mondani, de talán még annál is több. Nagyon szoros volt a kapcsolat. Aztán ami most van nálam hangszer, ez pedig egy állami hangszer. Ez egy 1700-as évek közepén készült József Gaiano, vagy ahogy eredetileg hívják, Giuseppe Gaiano, csak ugye mi magyarok nagyon szeretjük lefordítani ezeket a neveket. Ezt 2015-ben kaptam, ezt a csellót a magyar államtól is. Hát nagyon szoros kapcsolat fűz ehhez a hangszerhez is, de nem olyan szoros, mint ahhoz a hangszerhez, amit nyertem akkor.
1: Ez is egy nyeremény volt tulajdonképpen?
0: Hát gyakorlatilag egy nyeremény is, egy elismerés. Gyakorlatilag, hogy hát a jó úton járok.
1: Hogyan hatottak ezek a sikerek a karrieredre és az önbizalmadra?
0: Hát az biztos, hogy nagyon-nagyon hatottak rá. Az önbizalmamra is nyilván hatottak, de igyekeztem sosem elszállni. Tehát mindig úgy voltam vele, hogy ezek a díjak, ezek igazából tényleg elismerések és bizonyítékok arra, hogy jó úton haladok, hogy van ennek jövője, és hogy ennél még nagyobb odaadással kell csinálni ezt az egészet. Tehát nem úgy fogtam fel, mint egy lottónyereményt, hogy azonnal elszállok, és akkor mit tudom én, enyém a világ, én vagyok a világ legjobb csellistája. Nem, ezek egy ilyen lépcsőfokok voltak, hogy most egyre közelebb kerülni ahhoz, amit egyszer majd szeretnék elérni.
1: Általában a klasszikus zenészekben azt érzem, hogy rengeteg bennük az alázat, a tisztelet a zene iránt. Mint ahogy te is mondod, hogy nem szállsz el, úgymond. Ez szerinted miért van? Miért fontos ez?
0: Hát szerintem az alázat talán a legfontosabb a klasszikus zenében, de egyébként ez minden zenei stílusra érvényes. Hát az alázat egyfajta bölcsesség is. És hogyha az ember nem alázatos, kvázi nem bölcs, akkor nem tudom, csak csúnya szavakat tudok mondani, elszáll magától, és már nem fog úgy gyakorolni, nem úgy fog hozzányúlni a hangszeréhez. Az egész átmegy egy másik irányba, tehát már nem azért játszik a hangszerén, mert az őt boldoggá teszi, vagy éppenséggel a zene iránti alázat miatt, hanem nem akarok csúnyán beszélni, de elég rossz dolgok miatt.
1: Milyen szerepet tölt be a Kálai vonós négyes az életedben?
0: A Kálai vonós négyes, ha csak a zenei vonalat nézzük, akkor az életemben mondhatom azt, hogy gyakorlatilag az első helyet foglalja el. Hisz legjobb barátaimmal zenének együtt, ugye Kálai Ernő, Szajkó Géza hegedűsök és Dráfi Kálmán Brácsás, aki egyébként zseniális hegedűs is.
1: Így van.
0: És nem utolsó sorban legjobb barátaim. Úgyhogy velük a közös zenélés, hát az túlmegy mindenen. Tehát egy próba úgy zajlik nálunk, hogy hát szerintem, ha belennénk kamerázva, azt nem hinnék el. Nevetgélünk, hülyéskedünk, és közben mellette kemény munka zajlik. Tehát ők, ugye zenekari muzsikusként az ember nem biztos, hogy kiéli magát a zenei világban, mert hisz ugye amit például a zenekarban egy csellista játszik, az a darabnak körülbelül csak a 10%-a, mert ugye egy szólam nem tehet ki egy egész szimfóniát, tehát igen, maga az egész zenekar egy...
1: Tehát eleve mondjuk a hegedű viszi a témát, legalábbis általában.
0: Persze, persze.
1: Tehát a cselló valahol egy kicsit hátrébb van ilyen.
0: De ez 100%-osan így van. Na most egy kvártetben pedig, jó, most nem a Haydn vonós négyesekre, meg a korai Mozart vonós négyesekre gondolok, ahol még tényleg egy picit hátrébb szorul a cselló, mert ugye ott nagyon első hegedű központú az egész, de azt mondom neked, hogy Kései Mozart, hát nem tudom, lehet Mozartnál Késeiről beszélni, de egy Beethoven vonós négyesben már nem, szóval...
1: Ott teljesen egyenrangú.
0: Nagyon komoly csellózni való van. Aztán egy romantikus vonós négyesről, és beszélek akár a Hat Bartók vonós négyes, ami nekem ugye a vonós négyesek királyai. Hát aztán meg van mit csellózni rendesen. Tehát nem az, hogy egyenrangú, hanem óriási dologok. És Én azt mondom, hogy ha egy csellista, ha nem a szólókarriert választotta, hanem a vonós négyes, tehát hogyha egy vonós négyes csellistájaként éli az életét, akkor ugyanúgy kielégíti, mint hogyha szólista lenne.
1: Igen. Milyen kihívásokat és örömöket jelent a kamarazene számodra? Egész más, mint a zenekari játék, ahogy már beszéltünk róla.
0: Igen, kihívások talán az, hogy bizonyos szempontból azért hasonlít a zenekari játékhoz is, ugye, mert ugye a cselló, amiről beszéltünk, hogy már romantikusoktól felfele azért kiegyenlített szerepe van a hegedűkkel kapcsolatban, de azért valami szerintem mégis egy kísérő hangszer. És úgy kísérni egy vonós négyesben, hogy az ne olyan legyen, mint hogyha az ember egy zenekarban kísér, ahol így beül az ember a székébe, és hajlamos kicsikét passzívan csellózni, hanem ott 100%-os aktivitással kell ember részt venni, és egyébként meg egy csellistának talán ez a legnagyobb nehézsége, hogy a szólama miatt ugye hajlamos passzívvá válni egy kicsikét, aztán hirtelen jön egy óriási szóló a kvártetben, és akkor ebből a passzivitásból kell hirtelen aktívvá válni. Ugye ez adja a nehézségét, hogy folyton aktívnak maradni egy olyan szólam mellett is, ami ugye nem éppen aktívnak érződik.
1: De mondjuk egy zenekari darabban ez kevésbé jellemző.
0: Egy zenekari darabban kevésbé jellemző, igen. Meg ott ugye sokan vagyunk, meg ugye sokkal könnyebb. Nyilván egyedül van az ember, a felelősség is óriási. Óriási. Talán az a legnagyobb egy kvártetézésben a csellistán, hogy a felelősség. Mert hogyha ő elveszíti a helyét, akkor szerintem mindenki elveszíti a helyét. Viszont szerintem ez adja a szépségét is. Ez a felelősség adja az egésznek a szépségét. Ez az aktivitás adja az egésznek a szépségét, meg ugye szerintem a világ legcsodálatosabb zenéi mind kvártetre íródtak. Lehet, hogy elfogult vagyok, sőt valószínű, de én azt mondom, hogy ez így van.
1: De igen, ebben kétségtelenül van valami. Balázs István Junior Primadia cselló művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekem a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától a beszélgetés folytatása érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: Csillagos az

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke Antonio Costa Magyar Péter kormányfővel, az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztések beépítik. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely köszönetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 6-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Balázs István junior prímadíjas cselló művész a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakma kihívásairól, az operákról és kedvenc előadóiról is. Tartsanak velünk a mai este is!
5: Milyen művészi célokat tűztél ki magad elé a közeljövőben?
6: Hát a közeljövőben egyre kevesebb művészi céljaim vannak, hiszen ugye én már két gyermekes apa is vagyok. És elsősorban, tehát amikor megszületett a nagyobbik lányom, ez az értékrendem, ez valahogy így megcserélődött. Tehát még nem voltak gyerekeim, abszolút 100%-os első helyen volt a zene meg a csellózás. A zene nyilván most is első helyen van, de egy másik ranglistán. Uh-huh. De a csellózás már kevésbé. Tehát most inkább abszolút nagyon élvezem az apa szerepét. Főleg most, hogy második lányom is megszületett egy évvel ezelőtt, aztán meg már főleg. Ennek ellenére nyilván vannak zenével is terveim, természetesen, hát zenész vagyok, tehát emellett nem lehet elmenni, és nem is fogok soha tudni elmenni.
5: Beszélj egy kicsit a gyerekeidről. Mennyi idős most a nagyobbik?
6: A nagyobbik lányom 4 éves, uh-huh. A kisebbik meg most lett a napokban másfél éves. Uh-huh. Két lányom van, óriási lányos apuka, legjobb.
5: Hát gondolom, akkor teljesen megváltozott az életed, mint ahogy nekem is egyébként 10 hónappal ezelőtt Andriskám által. Úgyhogy teljesen átérzem az örömödet. Van esetleg olyan zeneszerző vagy mű, amely különösen inspirál, vagy különösen közel áll hozzád?
6: Szerintem sok ilyen zenemű van, és sok ilyen zeneszerző van. Egyet nem tudnék kiemelni. De ha mégis ki kéne, akkor talán az opera világából Richard Wagner.
5: Aha.
6: Ugye 8 évig voltam az operaházban, és a világ legcsodálatosabb műveit játszottuk. Tehát tényleg a Puccini operák, a Verdi operák, Mozart operák, hát valami döbbenet mekkora zenék, de mikor mi Wagnert játszottunk, az nekem mindig egy olyan volt, hogy úristen, én csak el ne sírjam magam ezen az egészen, és ment a Nibelungok gyűrűje. És hát sikerült mind a négy, mert ez négy operából tevődik össze ez az egész gigantikus mű, és volt szerencsém mind a négyet játszani egyébként, de mindegyik közül a Valkür az, amit talán, hát ha lehet mondani kedvenc zeneművet, akkor talán az.
5: De ezek monumentális operák, tehát 3-4-5 órás művek.
6: Így van.
5: És azt mind végig bírod játszani?
6: Nagyon.
5: Főleg úgy, hogy esetleg, hogyha egymás utáni napokon kell ezt előadni.
6: Én annyira élvezem, hogy ez egyébként nagyon érdekes Wagnernél, hogy például a Rajna kincse, ugye az szünet nélkül lemegy, azt hiszem, hogy hát majdnem 2 óra alatt egyébként. Aztán jön a Valkür, ami már 5 óra közeli, aztán jön a Siegfried, ami már 6 óra közeli, ami aztán jön az Istenek alakony, amit délután 4 órakor elkezdtünk, és még 10 órakor is még lapoztam a kottába egyet. De nem, én nem tudtam nem élvezni egy másodpercét sem. Tehát ez zseniális Wagner egyébként.
5: Igen. De nyilván azért Wagnerhez meg is kell érni egy kicsit. Tehát nem biztos, hogy Wagnerrel kell kezdeni egy gyermeknek a
6: hát
5: klasszikus zenei ismerkedést.
6: Sőt, nem szabad Wagnerrel kezdeni, igen. Azt nehéz befogadni, nehéz megemészteni. De ha az embernek ez sikerül, aztán nem szabadul a karmai közül. Tehát ez nekem nem telik el nap, ne raknám be otthon a ugye a Valkür utolsó 20 perce, ugye az a Votán búcsúja és a tűzvarázs. Hát szerintem nem élt ember, aki akkor a zenét írt.
5: Milyen különbség van szerinted az opera játék, tehát az opera zenekarban játszó zenészek és egy mondjuk egy hagyományos zenekar, mondjuk a Doknányi zenekarban játszó zenészek között? Teljesen más a repertoár eleve.
6: Teljesen más a repertoár, és egészen más hangkezelést is igényel a kettő.
5: Ó.
6: Aha. Jó, nyilván az operában a dinamikával szélesebb skálát tud mutatni az ember, akár fölfele, akár lefele, és hogyha zenekarjárokban vagyunk, ha zenekar megszólal egy erős fortissimón is, a zenekarjárokból nem biztos, hogy az annyira erősen fog hallatszódni. Ennek Wagner egyébként nagymestere volt, de ő ugye a bajrajti zenekarjárok miatt írt ekkora dinamikákat. Tehát például az ő művei alatt nem lehet olyan nagy dinamikákat játszani. Tehát azért mondom, hogy óriási a skála, tehát óriási a szín, óriási a hangszín skála egy opera játszás alatt, hisz ugye nagyon-nagyon mély érzelmeket, és nagyon hirtelen történő érzelmeket kell kifejezni a játék során. Ugye állarcos bár tudom felhozni példaképpen, hogy Verdi-től kedvenc operámat, ahol ugye megy az állarcos bár a végén, és egyszer csak halál esett, és akkor hirtelen egy teljesen más játékmódot kell alkalmazni, hogy azt a közönség észrevegye. És ez nem biztos, hogy a karmesteren múlik, hogy az ember megcsinálja ezt a váltást, hanem igen, és a zenészeken múlik. És egy standard zenekari, hát na csúnya, hogy zenekari játékos, most én is az vagyok gyakorlatilag, az azért más. Ott nem biztos, hogy ilyen nagy érzelmeket hirtelen ki kell fejezni, és ugye az operának ugye van története, van szövege, ugye énekes műfaj, tehát az ember tudja, hallja, érti, mit kell csinálni.
5: Sokkal több gondolom a kíséret is az operában, hiszen ott az énekeseket kísérni kell, ebből is adódhatnak a különbségek.
6: Abszolút, hát igen, és
5: habár vannak hegedű versenyek, zongora versenyek, ahol szintén kísérő szerepet tölt be egy zenekar, de azért nem biztos, hogy ez a jellemző a zenekaroknak.
6: Igen, de érdekes módon, hogy az operában ez a kísérés, a kísérő szerepe is sokkal nehezebb, mint egy zongora versenynél, egy cselló versenynél, egy hegedű versenynél, mert ugye annyira szabad műfaj az opera, hogy nagyon, tehát főleg egy Puccini opera, ami ami gyakorlatilag hát ez olyan szabadságot ad egy énekesnek, hogy felfoghatatlan. Tehát ha kell egy hangot meghosszabbítanak háromszorosára, ha kell lerövidítenek egy hangot háromszorosára, tehát baromi nehéz. Nagyon, nagyon, és mikor bekerültem az operaházban, hogy az első opera, amit játszottam, az a Puccini Bohémi Lett című operája volt, és a kollégák mondták, hogy hát ez nagyon kemény kezdés lesz ez most nekem, mert hogy az egyik legnehezebb opera a Bohémi. Azt mondja, hogy maga a játszani való nagyon könnyű. De az, hogy mikor és mit kell játszani, meg hogyan kell játszani, az egy más kategória is. Emlékszem, hogy elkezdtük játszani az operát, és olyan elánnal, olyan hévvel kezdődik az egész opera, hogy én csak így megálltam, és nem tudtam belekezdeni. És akkor voltam lapozni szerettem volna, és mondtam mellettem a kolléganőm, hogy várjál, még ne lapozz, mert itt az énekes, ezt még biztos, hogy nagyon sokáig fogja tartani, nagyon ráérsz még lapozni, majd ha énekelt, akkor lapozol egyet. És ez volt nehéz elsajátítani egyébként, de ez egyébként csodálatos az opera műfajban.
5: Aki esetleg kevésbé járatos az opera műfajában, vagy beszéljünk inkább kimondottan gyerekekről, milyen darabot, milyen operát ajánlanál nekik, hogy mivel érdemes kezdeni? Arról beszéltünk már, hogy Wagnert inkább érdemes a későbbi időszakra halasztani, ha lehet ezt mondani.
6: Hát én mindenképpen Mozart operákat mondanék egyébként.
5: Varázsfúvola?
6: Például Varázsfúvola. Az operában pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy most megye, ment egy ilyen kicsit vágott verzió, a Parázsfúvolácska címmel, és egy nagyobbik lányomat elvittem, és nagyon élvezte. Ugye ez egy sok, mert ugye egyébként nagyon hosszú opera a Varázsfúvola, amellett a csodálatos zene, ugye nagyon csodaszép mesevilág, és elvittem a lányomat erre a Parázsfúvolácskára, és nagyon élvezte. Végig ült a csöndbe az egészet, pedig ő az a fajta gyerek, aki nem bír megülni 2 másodpercet egy helyben.
5: Aha.
6: Nagyon tetszett neki, nagyon lekötötte. Jó, nyilván odasúgta mindig a fülem, hogy apa, ez kicsit hangosan énekel.
5: Bent volt a zenekari árokban, vagy föntről néztétek?
6: Ezt föntről néztük.
5: Uh-huh. Hát onnan egész más.
6: Igen, ráadásul ez úgy volt megcsinálva az egész rendezés, hogy a zenekar is a színpadon ült.
5: Ó, ha.
6: Tehát lehet, hogy ezért volt neki hangos egy kicsikét, de nagyon élvezte, úgyhogy mindenképpen az opera kezdés, de nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Még Puccinit sem mondanám jó kezdésnek, mert inkább Mozart, vagy inkább lehet, hogy Verdi.
5: Aha. Igen, a Verdi operák nagyon dallamosak.
6: Igen, dallamosabb, egyszerű dallamok, ugye ezek az olasz dallamok, ezek óriát az embernek azonnal megmozdul valamilyen rá mindig. Igen. Uh-huh. Többi opera az kicsit olyan, hát ugye minden, főleg a Puccini operák, ugye mindig van benne, tehát dráma nélkül nincs Puccini opera, haláleset nélkül nincs Puccini opera, tehát igen, azért Verdikben azért vannak vidám dolgok.
5: Most, hogy így említetted ismét a gyermekedet, milyen jövőt szánsz neki zenei téren? Tehát te már neveled őt arra, hogy esetleg, ha arra kerül a sor, hogy valamilyen hangszert válasszon, akkor tudjon ezekről?
6: Abszolút. Uh-huh. Abszolút. De...
5: Hát gondolom, hogy minden nap halték egy gyakorolni, tehát, hogy
6: persze,
5: ebben
6: meg egész nap
5: is...
6: zenét hal, persze, minden
5: igen,
6: is. Az biztos, hogy mind a két lányom nagyon meg van fertőzve a zenész vírussal.
5: Hát, persze.
6: Mert tehát már most megmutatkozik, hogy elképesztő ritmus érzéke van mindkettőnek, és gyönyörűen tisztán énekelnek. Uh-huh. De nem biztos, hogy rábeszélném őket a zenész életre. Természetesen, hogyha szeretnének és azt akarják csinálni, akkor 100%-osan támogatni fogom. Rábeszélni és lebeszélni sem akarom őket igazándiból. De valahogy én is ezt kaptam. Uh-huh. Tehát rábeszélni sem akartak, meg lebeszélni sem róla. De nekem könnyebb volt, mert ugye, tehát még ugye, hát már nagyon sok rokon nem, rengeteg rokon nem él már. Aki ugye, mi ugye gyerekként testvéreim, mert napi kapcsolatban voltunk. Ugye ők gyakorlatilag csak tőlem hallanak zenét. Otthon esetleg. Ugye én nem csak otthon hallottam zenét, hanem átmentem nagybátyámékhoz, ugye keresztapámékhoz, átmentem ide, átmentem oda. Ott mindig volt valami együtt muzsikálás, vagy akármi. Nekik már nehezebb lesz ebből a szempontból. De hát tiltani nem. Tiltani nem fogom, az biztos.
5: Na jó, de te egy magasan képzett, magasan kvalifikált művész vagy. Tehát te sokkal tudatosabban állhatsz, gondolom, magához a zenéhez is, meg akár a gyerekekhez is, hogyha van tapasztalatod esetleg a tanításban, akkor pedig kimondottan ez hasznos.
6: Sőt, nagyon is hasznos egyébként, mert ugye a nagyobbik lányom, ami megbeszéltük már, hogy jövőre kap egy kis csellót.
5: Öt évesen?
6: Aha.
5: Nem késő?
6: Csak vicc. Nem mertem nagyon hamarabb egyébként, mert ugye annyira furán nőnek a karjai, a lábai, ja, tudod, aha. Nem akarom, hogy mert emlékszem, nekem a hátam baromira fájt, mai napig nagyon fáj a hátam. És hát ez nagyon nehéz így. De ő mondta, hogy nagyon szeretne csellót tanulni, de nem biztos, hogy abból akarom majd megélni.
5: Uh-huh. Baromi, hát most még nyilván,
6: hát
5: nem,
6: most
5: tudja,
6: még nyilván nem tudja, de az biztos, hogy baromi okos gyerekek. Uh-huh. Szóval nekik bárhol lesz helyük. Szóval bármilyen szakmát választanak, az biztos.
5: Andriskám már 6 hónaposan kapott egy hegedűt egyébként a nagypapájától. Nyilván mi sem feltétlenül szeretnénk zenészt szánni a gyermekből, de hát azért nyilván a zenei nevelés a számunkra is fontos, hiszen a gyerek számára ez egy fejlesztési potenciál.
6: Igen.
5: Hát maga az agy tekervényeknek a megdolgoztatása. Igen. Ha visszaemlékszek, egy néhány héttel ezelőtt voltam dr. Faj Tamás, Magyar Tudományos Akadémiának az elnökének az előadásán, ahol beszélgetett egyébként többek között a zenei fejlesztésről is velünk, és mérhető, ahogy elmondta az előadásában, mérhető az, hogy a két agyféltek közötti idegrostok megvastagodnak a zenei tanulmányok folyamán.
6: Ez így van, abszolút. És úgy gondolom, hogy fegyelemre tanít, önkontrollra tanít, és egyébként meg akár egy nyelv megtanulásában is segít, hisz ugye az emberek, hogy a kottolvasáshoz ugyanazt a részét használják az agynak, ami ez egyébként a beszédhez, az íráshoz. Tehát ugye ez is fejlődik vele együtt, tehát könnyebb lesz nekik megtanulni egy nyelvet is. Úgyhogy ezt mindenképp támogatom, hogy ők zenét tanuljanak. Tehát, sőt, nagyon szeretném, hogy zenét tanuljanak. De a jövőre nézve, hogyha nem akarnak zenészek lenni, akkor természetesen
5: persze,
6: semmi nem történik. Szóval.
5: De a zenei fejlesztés az fontos.
6: Nagyon fontos, nagyon fontos.
5: Hogyan kapcsolódsz ki a zene mellett, amikor egy kis pihenésre vágysz esetleg?
6: Hát igen. Én nagyon szeretek tévét nézni. Én nagyon szeretek tévét nézni. Nagyon szeretem ezeket a szuperhősös filmeket.
5: Aha.
6: Nagyon kikapcsolnak egyébként. Persze gyerekek mellett nem sok alkalom van erre, de ha este elalszanak, akkor semmi akadály ennek, és egyik az mindig egy ilyen, most feleségemmel újra elkezdtünk nézni egy sorozatot, amit már régen néztünk, és esti program is annyira jó levezetni vele a napot, elszáll minden, ha esetleg volt valami gond aznap, vagy valami, akkor ez így tök jó.
5: Ez egy ilyen nagyon passzív kikapcsolódás, de egyébként érthető, hiszen egész nap annyira aktívan, érzelmileg felfokozott állapotban kell, hogy dolgozzon egy zenész, hogy akkor érthető, hogy esetleg a nap végén szüksége van egy ilyen passzivitásra. Kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról. Ugyanis a beszélgetésünk előtt mutattam neked néhány dalt. Le se tudnád tagadni, hogy akkora megdöbbenés volt az arcodon, hogy ritkán lát ilyet az ember.
6: Nagyon meglepődtem, mert én 100%-osan meg voltam győződve, hogy ezt ember írta. Tehát igényes zene, élvezhető zene, jó a szöveg,

0: nyilván a meglévőkből építkezik és dolgozik.
1: Persze.
0: Tehát, hogy azért kellenek hozzá az alapok, amiket az emberiség mondjuk korábban letett az asztalra.
1: Igen.
0: Tehát viszont abban nem vagyok biztos, hogy olyan fajta kreativitásra is képes még jelenleg, ami tulajdonképpen nem létezik, azt ő nem tudja létrehozni.
1: Hát és nekünk ez a nagy szerencsénk.
0: Egyelőre még legalábbis.
1: Egyelőre még, aztán meg lehet, hogy ezek a filmek, ezek az apokaliptikus filmek, ezek majd valóságá válnak. Minden esetre egyébként amellett, hogy ijesztő, tehát csodálatos is. Uh-huh. Tehát vonza magával a csodát. Hogy az ember képes volt egy ilyet megalkotni. Óriási. Óriási.
0: Kipróbáltam egyébként az opera műfajával is, és képzeld el, hogy egy ilyen romantikus katyvaszt mutatott nekem, tehát azért rá lehetett ismerni, hogy azért itt valami nem stimmel, tehát lehet, hogy az operában még nem annyira jeleskedik mondjuk a szúnó mesterséges intelligencia, mint akár a funkyban, vagy az acid jazz, vagy a popban, tehát azok sokkal jobban mennek neki, az kétségtelen, de azért már vannak kezdeményezések az opera világában is, ami egészen meglepő, és tulajdonképpen még ijesztőbb, hogy ezek után már akkor lehet, hogy nem lesz szükség dalszövegírókra, vagy szövegírókra, vagy szövegkönyvekre, hiszen azt megcsinálja a ChatGPT, a Suno pedig megcsinálja a zenét, akkor ezek után már nem kell Wagner. Én egyébként nem hiszem, hogy ezek a zsenik, ezek helyettesíthetők.
1: Soha nem lesznek azok, az biztos. Tehát azt, amit ők képesek voltak, ahhoz kellett az emberi zsenialitás. Nyilván
0: vagy esetleg egy...
1: Vagy esetleg egy...
0: Egy transzcendentális?
1: 100%-ig biztos kapcsolat. Vagyok benne. Ugye...
0: Te hogy érzed ezt neked? Milyen kapcsolatod van a transzcendens világgal, vagy hát az Istennel, a Teremtővel?
1: Nekem, én úgy érzem, hogy nagyon szoros kapcsolatom van vele is. Hát nem telik el nap, hogy én ne imádkoznék hozzá, de mindennel kapcsolatban. Tehát akár a gyerekeimmel, akár a csellózással kapcsolatban, akár csak azzal kapcsolatban, hogyha elmegyek valahová, hogy minden rendben legyen velem azon az úton.
0: Tehát ha belegondolunk, a zene gyakran szokták mondani, hogy az Istentől ered.
1: Hát én ezt 100%-osan így állítom.
0: Aha. Tehát tulajdonképpen egy zenésznek ez feltétele.
1: Hát igen.
0: Egy nem Isten hívő, egy ateista valahogy egészen másként fog játszani egy Bachot, hiszen Bachnak a gyökere az a vallásból ered nagyon gyakran,
1: igen.
0: Vagy valamilyen isteni kapcsolatból.
1: Ezt úgy gondolom, hogy nagyon sok út vezet Istenhez.
0: Aha.
1: De a zene az egy nagyon egyenes út hozzá, és nagyon tiszta út hozzá.
0: Jó, de jó.
1: És gyakorlatilag kézzel fogható út hozzá, tehát egy létező út hozzá, nem pedig csak egy ilyen gondolatmenet. Szóval én nekem ez nagyon, nagyon, nagyon mély dolgok ezek. Szóval, ami egyébként segített is a zenei életemben, mai napig. A Isten és a zenével való kapcsolat.
0: Mi a helyzet a tanítással? Nagyon sokat koncertezel, zenekarozol, kamarazenész, de akkor gondolom a tanításra esetleg, legalábbis ebben az időszakban, amiben most élünk, ebben most nem jut esetleg annyi időd.
1: Hát sajnos nem, bár régen azért sokat tanítottam. Volt nagyon sok magánnövendékem. Imádok tanítani. Imádok tanítani. Nagyon szeretem látni azt, hogy a gyerekek fejlődnek. Azt, hogy egy darab a kezükben értékké válik. Nagyon inspirált engem is ez mindenre. Meg úgy éltetett is. De sajnos nem volt rá időm nagyon. És hát el kellett engedni. Meg aztán volt róla szó, hogy esetleg Csepelre menjek tanítani. Nem tudtam elvállalni, mert egyszerűen nem maradt rá időm. Ugye akkor még az operában dolgoztam nagyba is. Hát az opera az is sok. Tehát azért ott sok munka van, sok előadás van is. Mellette csak a kvártettezésre maradt idő. Szóval nem igazán fért bele, amit nagyon sajnáltam, és mai napig nagyon sajnálok. Mert azért jó dolog tanítani.
0: Hogy nézett ki egy napod, amikor az operában játszottál?
1: Változó.
0: Az opera zenekarban.
1: Változók voltak a napok, voltak kevésbé fárasztók, voltak nagyon fárasztó napok, de ha egy kevésbé fárasztó napot mondok, akkor az olyan volt, hogy bementem reggel 10-re, és mit tudom én, 3 órakor vagy 4 órakor már otthon voltam. Egy nagyon fárasztó nap az olyan volt, hogy elindultam otthonról reggel 10 órakor, és este 11 órakor hazaestem.
0: Mert hogy akkor előadás is volt.
1: Mert akkor
0: tehát délutáni
1: próba is volt, igen. Tehát volt olyan, hogy dupla próba volt, aztán este előadás.
0: Fú.
1: Nyilván ugye ez a művektől

0: függött, hogy mikor én, milyen mű volt éppen műsorom, mert Wagner tudom felhozni példaképpen, mikor játszottuk a Ringet, akkor ugye úgy volt, hogy nem egymás követő napokon játszottuk le a négy operát, hanem egy opera az ment, mit tudom én, három vagy négy napon keresztül, minden nap este, de mi ugye a következő részét, mert már próbáltuk aznap reggel. Tehát azért egy közel 6 órás Istenek alakonya próba volt délelőtt este, meg volt egy közel 5 órás Siegfried előadás. Ha csak összeadom a kettőnek, akkor 11 óra csellózás jön ki. Tehát igen, nehéz volt.
1: Ez koncentrációban hihetetlenül fárasztó.
0: Nagyon fárasztó.
1: És egyébként neki, hogy mondjam, hogy fizikailag is, hiszen azért a hangszeren, a csellón azért dolgozni kell. Tehát ott azért...
0: Hogyne.
1: Jön, megy a karod.
0: Igen. Mi ezt egyszer ki is próbáltuk, hogy mennyi kalóriát égetünk el.
1: Na, igen.
0: És hát, mintha 10 kilométert lefutottunk volna. De én nagyon erős sprintbe.
1: Egy próba alatt?
0: Egy előadás alatt.
1: Egy előadás.
0: Egy előadás. Nyilván a próbákon, hogy megáll az ember, meg ugye kicsit kilazítja magát, de aha, előadásokon nagyon muszáj 100%-os koncentrációt teljesíteni végig, mert hisz ugye annyira gyorsan történnek az események, és tehát ott nem lehet hibázni. Nyilván van rá példa, mert ugye emberek vagyunk, ezzel tisztában le kell lenni, hogy ez úgy is jön a hiba, az ember elfárad, meg mit tudom én, de igen, tehát nagyon, nagyon fárasztó volt.
1: Akkor mindenki nagyon vékony az operaház zenekarban,
0: hát,
1: gondolom.
0: Én nem. Nem egyébként, de ez az volt, hogy mindig beszéltük a nagyon kedves barátommal, Balogh Ernővel beszéltünk erről mindig, hogy egyszerűen zabálunk a szünetekbe.
1: Aha. Kell az energia.
0: Kell az energia, és ha hazamegyünk,
1: akkor szintén.
0: Nagyon nagy zabálás van, és ugye a legrosszabb az esti evés.
1: Igen.
0: Hát mi nem.
1: Tehát hiába sprintelünk, akkor...
0: Hiába sprintelünk, azt 5 perc alatt visszaszedtük, szóval.
1: Hát igen. Milyen tanácsokat adnál egy fiatal csellistának, aki most kezdi a pályafutását?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, Andris. Uh-huh. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyha mondjuk ezt 10 évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor könnyebben tudtam volna erre válaszolni.
1: Ennyire de megváltozott a világ?
0: Nagyon megváltozott a világ. Nagyon megváltozott a világ. Egyrészt a követelmény szerintem sokkal erősebb lett. Annak ellenére, hogy a teljesítés kevesebb. Tehát nem tudnak úgy teljesíteni a gyerekek. Valószínű azért is, mert egyre kevésbé érdekli őket a zene. Legalábbis a komoly zene. De viszont azt tudom, hogy akár egy próbajátékon, hogyha el akar menni valaki próbajátékra, hát gyakorlatilag egy-két hiba sem fér már bele. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz is. Ez a teher, amit ezáltal ránehezítenek az emberekre, ezáltal még nehezebb ez az egész. És hát figyelj, mi, amikor én felvételiztem Zeneakadémiára, akkor hát ez olyan szintet képviseltünk, minden egyes, te minden egót félretéve, de tényleg, olyan szintet képviseltünk az osztállyal, hogy nagyon magasat. Ma elmegyek egy felvételire, és hát nagyon szomorú azt látni, hogy milyen alacsony a szint. Nyilván ebben az is benne van, hogy tanároknak föl kell vegyék az embereket, mert ugye meg kell lenni tehát a minimum diák létszámnak. Én ezzel tisztában vagyok, de hát emiatt a gyerekek nem biztos, hogy megérdemelten kerülnek be akár egy konziba, vagy egy zeneakadémiára. Tisztelet a kivételnek, óriási tisztelet a kivételnek, mert nagyon sok kivétel van ez alól.
1: Mindig vannak különleges tehetségek.
0: Igen, hála Istennek mindig vannak. Igen. És aztán elvégeznek egy zeneakadémiát egy bizonyos szintű tudással. Csak ugye eljön az az idő, amikor ebből meg is kéne élni. Ugye el kell menni próbajátékozni, hát ugye egy vonósnak gyakorlatilag 80%-ban ez az út marad. És aztán ott szembesül vele, hogy vannak olyan próbajátékanyagok, amik baromira nehezek. Elé tesznek egy Richard Strauss-t, egy bármelyik szimfonikus költeményét mondhatnám, szinte a lejátszhatatlanság határával játszik Richard Strauss is, és mivel ugye a zenekarok ezeket repertoárszerűen játsszák, ezeket tudni kell. És kirakja meg elé a kottet, és atyavilág. Hát én ilyen nem is találkoztam, még ilyen ritmusok léteznek. Ennyi hangegyütemben létezik. És akkor ott találja magát, hogy basszus kulcs, vért izzad vele, és eljön vele próbajátékra, és nem megy neki. Ezért mondtam azt, hogy sajnos a követelmény az elég magas, de az sem biztos, hogy ez nőtt. Lehet, hogy maradt a régiben. Sőt, lehet, hogy inkább ez az igaz. Csak viszont ez az egész, de ez az én meglátásom, természetesen nem biztos, hogy ez így van.
1: Ezt sokan mondják egyébként, sokan panaszkodnak erről a problémáról, hogy valóban 10 vagy akár 20 évvel ezelőtt más volt a színvonal általánosságban, tehát egy általános színvonal esést figyelhetünk meg.
0: Igen.
1: Szerinted ez miért van egyébként? Mi lehet ennek az eredője? Esetleg a zene iránti tisztelet, vagy a motiváció, vagy a tanárok már nem olyanok? Nem hiszem egyébként, mert hiszen
0: a tanárok
1: maradtak.
0: Nem változtak, abszolút. A tanárok annyira olyan szívvel, lélekkel, odaadással tanítják a gyerekeket, hogy döbbenet. Szerintem, ami változott, az az, hogy még mi azért jártunk zeneiskolába, mert akartunk zenét tanulni. Mindenünk volt már akkor a zene, ma meg a diákok többsége azért van zeneiskolában, mert a szülei dolgoznak, és valahová el kellett vinni a gyereket, ahol sokáig ott tud lenni. Csúnya ezt
1: ami
0: mondani.
1: Ami egyébként szintén nem baj.
0: Ami egyébként szintén nem szerintem. Baj, mert ott azért nagyon sok minden ragad a gyerekekre.
1: Meg hát nyilván ez valahol a közönségnevelésről, illetve a zene szeretetének a neveléséről, illetve a fejlesztésekről is szól.
0: Így van.
1: Ezzel nincsen probléma.
0: Ezzel nincsen probléma, csak ugye lehet, hogy a gyerek kicsit úgy rákényszerítve érzi magát, némely gyerek. Hogy egy kicsit most ez rám van erőltetve, meg mit tudom én is. Lehet, hogy zeneiskolában megvan a létszám, csak ez később már, amikor a konzis felvételi van, hiába tehetséges a gyerek, meg a másik az, hogy ugye ma nagyon nehéz zenésznek lenni. Úgymond ugye nem biztos, hogy a zenekarok megkapják azt a fajta támogatást, amire éppen szükségük van. Éppen ma vagy tegnap olvastam az internetes múlság egyik felületén, hogy van kamarazenekar, ami gyakorlatilag megszűnés szélén van. És az a gyerek is, aki tehetséges, már zeneiskolában megmutatkozik, hogy hú, ez, ennek lenne jövője zene egy pályán, az nem biztos, hogy azt fogja választani, hisz ő is olvassa ezeket a cikkeket. Szóval,
1: Vagy a szülei.
0: És akkor azt mondják, hogy fiam, ne viccelj, hát látod, zenekarok nem kapnák meg azt a támogatást, tehát megszűnés határán vannak zenekarok, hát nem biztos, hogy ez neked jó pálya lenne. Menj olyan pályára, ami életed végéig megfizetődik. Tehát, és nem is biztos, hogy ilyen nehéz szakma, mint a zene egyébként.
1: A zene az egy nehéz szakma szerinted? Az egy nehéz hivatás? Hát, nyilván, mivel hivatásról beszélünk, ezért óriási elhivatottság kell hozzá. Tehát, hogyha nincs meg az emberben az az elvakultság, mondjuk így, akkor gondolom, te is azért nem akarod a gyermekeidet ebbe az irányba minden áron terelni, hiszen ez az elvakultság, hogyha hiányzik, akkor nem olyan lesz a motivációja, akár a gyakorlás irányába.
0: Ez így van. És ugye zenészként ugye tisztába kell lenni azzal, hogy Pablo Casals mondja, írja a könyvben, 93 éves, hogy ő most is diák. Tehát ezt el kell fogadni, hogy örökké tanulni fogunk. Tehát ez egy örökké valóságig tartó tanulás a zene. Aki azt mondja, hogy ő már mindent tud, az hazudik vagy buta.
1: És itt az alázat a zene iránt. Én azt gondolom egyébként, amiről beszélgettünk itt a műsor közben már, hogy csak azt tudja, hogy mennyit nem tud még, aki elért egy olyan szintre, hogy már felismeri azt is, hogy milyen messze van még akár a tökéletességtől, amit nyilván nem tudunk elérni, de azért törekszünk rá.
0: Igen. Tanárom mondta mindig, Varga István, hogy nagyon jó, amit csinálsz, de még mindig nem az igazi. Ez mindig előttem van, mindig előttem van. Nagyon, biztos, hogy nagyon jó, de még mindig nem az igazi.
1: De akkor mi az igazi, amit a Rostropovics játszik nyilván például?
0: És az a nagy, hogy Rostropovics azt mondaná, hogy jó, amit csinálunk, de még nem az igazi.
1: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék, hogy esetedben is, hogyha esetleg kiraknának egy lakatlan szigetre, és azt mondanák, hogy vihetsz magaddal 5 CD-t, bakelitet, albumot, akkor mi lenne az az 5, amit mindenféleképpen magaddal vinnél?
0: Hát az 5 kedvenc csellistámét.
1: Aha.
0: Akiket ugye felsorolnék, hogy a Zsandron, Noris Zsandron, Truss Mörk. Ő most az én mindenem gyakorlatilag. Akkor Gutyé Kapuszon, Emmanuel Feuermann és Pablo Casals.
1: Van esetleg tőlük egy-egy album, amit kimondottan szeretsz?
0: tyűha.
1: Művekkel együtt.
0: Nagyon sok van ilyen.
1: Nagyon sok
0: van ilyen, tehát Truszmörk is minden
1: nap. Mondjuk a Dvorsák cselló versenyt kivel hallgatod?
0: Truszmörk.
1: Aha. Tehát akkor az egyértelmű számodra.
0: Azt vele, Dvorsákot Truszmörkkel, Szenszon cselló versenyt Kapuszonnal, Baxvittekert Kazalszal, Zsandronnal, imádom ezeket a virtuóz darabokat. Imádom vele a romantikus, lassú darabokat. Hát igen, Föhrmannal mindent.
1: Tehát aki érdeklődik esetleg a cselló iránt, ezeket hallgassa mindenféleképpen. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál
0: én
1: velem.
0: Én köszönöm, nagyon szuper volt.
1: És remélem, te is jól érezted magad, nagyon, és hát nagyon. A hallgatók is jól szórakoztak, és akkor remélem folytathatjuk még ezt a beszélgetést a jövőben. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Balázs István junior primadíjas cselló művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakma kihívásairól, az operákról és kedvenc előadóiról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Péntek délután a Magyar Honvédség kecskeméti gripenjeit riasztották egy francia kisrepülőgép miatt, amely szabálytalanul közlekedett a térségben. A repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így a magyar vasmadarak visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba. A magyar gripenek a sikeres azonosítást és a légtér elhagyását követően visszatértek a kecskeméti bázisra. Nyomozást indított a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája a több milliárd forintos önkormányzati volántartozások elengedése miatt, írja a HVG. Az eljárás állampolgári feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen indult hűtlen kezelés gyanújával. A lap szerint a nyomozók már iratokat is bekértek a MÁV személyszállítási ZRT-től. Korábban több mint 4 milliárd forintnyi tartozást engedtek el több önkormányzatnak. A legnagyobb 2 milliárd forintos kedvezményt Kecskemét kapta. A döntések Lázár János minisztersége idején születtek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulást nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió. Megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcáról indul reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged, drága testvérem.
4: Shabbat shalom, o déltezsut éjszakon ész.
3: Amen, amen. A déltezsú tívitut. Természetesen cigány nyelven szólalt meg a testvérem, mert egy olácigány fiú, és amikor olácigány egy másik olácigány társaságában van, vagy olyan, aki érti a nyelvet, akkor nem bírja ki, hogy ne cigányul beszéljen. De most szeretnélek megkérni téged, hogy magyarul folytassuk az interjút azért, hogy minden hallgató értse, amit mondunk. És... te egy nagyon keresztény srác vagy, több videódat láttam, hogy kint voltál Izraelben is, majd mesélsz erről is nekünk, de ne csapjunk bele így ennyire a közepébe, hogy rögtön a jelenről beszéljünk. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan nőttél föl, milyen volt a te gyermekkorod, mostanra követhetünk téged, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres, jó módban élő, áldott úriember vagy.
4: Dicsőség a mennyei atyámnak.
3: Amen. De viszont a gyerekkorodról beszélj nekünk egy kicsit. És gyermekkorodban milyen volt az Isten képed?
4: Rendben. Először is, ha hagyd köszöntsem a hallgatókat, és akik az utakon vannak, illetve akik esetlegesen kórházban vannak, vagy imádkoznak az Úrhoz, kérem a mennyei atyámat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, Izrael istenét, hogy nagyon sok ember, aki esetlegesen most adja magát az Úrhoz, és bármi olyan egyéb dolog történt az életébe, hallja meg Izrael Istenem az ő kérését, segítse meg a mennyei atyám, kik az úton vannak, vezetnek, hogy szerencsésen az ő életükbe mindig célt érjenek, és kérem a mennyi atyámat, a názáreti Jézus, hogy akik meg műtétre várnak, segítse meg a mennyi atyám, hogy egészségesen túléljék. És segítse meg a mennyi atyám, hogy mindannyiunknak az életébe jelen legyen, és az ő szent nevét zengedezzük, mert ahol az Úr van, ott a szeretet van.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Hát hol is kezdjem nektek? Mi 9-en vagyunk testvérek.
3: Édes testvérek?
4: Édes testvérek, igen.
3: Azt a mindent.
4: 5 fiú, 4 lány. És mi Sárbogárdon laktunk. Majd utána anyu valamilyen oknál fogva apuval szétváltak, ugyebár. Addig, amíg apuval voltunk, megmondom az őszintét, aranycsörgőbe születtem. Tehát minden, amit... az Úr adott és teremtett a földön, minden adott volt nekünk. Igen ám, csak ugye a rossz belekontárkodott a mi életünkbe, és sajnos apukám paráználkodott, nyugosztalja az Isten, mert meghalt egy 10 évvel ezelőtt.
3: Isten nyugosztalja.
4: És sajnos ugye anyu mind keresztény hölgyemény, tehát ezt nem bírta elszívelni. És úgy gondolta, mert ugye benne van a Bibliában is, ne paráználkodjál. Ha valaki megbotránkoztassa az életet, és nem az Úrnak tetsző életet él, tehát benne van a Bibliában, akkor váló levelet adjon, ha jól tudom.
3: Így van.
4: És bocsássa meg az Úr, hogyha nem jól beszélek. És hát szétmentek, akkor ugye elkerültünk Ercsibe. És ott megmondom az őszintét, ugye anyu egyedülállóként semmilyen szakma, semmilyen végzettsége nem volt szegénynek, 9 gyerekkel volt, tehát 33 évesen vált el. Mi kis aprók voltunk, tehát egyedül a nagy nővérem, illetve a bátyám, akik 10 pár évesek. És ahogy... oda kerültünk, nagyon nehéz volt nekünk. Tehát főleg apa nélkül nem voltam ott, amikor bármi olyan jellegű dolog történt, hogy szükségem lett volna apukámra, hogy megbeszéljem vele az örömömet, a bánatomat, vagy esetlegesen, hogyha elestem, akkor felsegítsen engem, és akkor jó szavakkal megvigasztaljanak. Vagy hogyha bármi olyan fontos kérdés merült föl bennem, akkor kérdezzünk tőle, illetve a többi testvéreim is. Én nagyon imádtam, és nagyon szerettem apukámat. De igazándiból egy hatalmas nagy csalódás volt számomra. Nem tudom elmondani, de minden gyermek ugye szerette a szüleit, ahogy én is. Jó kapcsolatunk volt. De ahogy teltek az idők, és ahogy mi nőttünk föl, és anyu minden erejével megpróbálta a legjobbat kihozni belőlünk, és mindent, amit anya egyedülként, illetve tehát mondhatni azt is, hogy apaként is helytált, hála Istennek tudott nekünk egy ingatlant venni, illetve a nagypapám és a nagymamám, a nagybácsikáim, nagynénikéim, a kuzinjaim, rengeteg sok segítség volt, hál' az Istennek. Ez ugye ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor tudniillik abban az időben, és idézőjelesen mondom, sokkal, de sokkal nagyobb volt. Én úgy gondolom a cigányságban az összetartás. Volt szeretet, volt együttérzés. Én úgy gondolom. De természetesen a mai időnek megfelelően vannak olyan társaság, ahol még mindig együtt vannak. Csak ne szaladjuk előre, maradjunk a témánál. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, ahogy felnőttünk, Hát betöltöttem a 14 éves életkoromat, képzeld el, Armando, és szólt a kuzinom, ő nagyobb volt, te Attila, szeretnél dolgozni? Tehát mondtam neki, igen, tehát unyongtam, és örültem, mint amikor a gyerek megkapja azt a nyalókát a boltba. És elmentem dolgozni. A legelső fizetésemet, amit kaptam, abban az időben 60 ezer forint volt, ami nagyon nagy pénz volt, és hatalmas nagy boldogság. Hát én mondtam anyukámnak, anyu, itt van 55 ezer forint. 5 ezer forintot vennék ki, anyu, hogy én a kuzinjaimat hagyj hívjam meg pizzázni. Mert nagyon nagy dolog volt az, hogy mi elmentünk pizzázni. Az, hogy csokit tegyünk, az, hogy szép ruhába járjunk, eljünk. Ez mind álom volt. Vagy esetlegesen, hogy autó. Hát örültünk, hogy a buszra tudtunk ülni. Tehát olyan világot éltünk. Hála legyen a mennyei atyámnak, ezt azért mondom, Armando, mert az Úr szeret minket, és gondja van a legkisebbtől a legnagyobbig. És minden nap annyi mannát adott nekünk, amennyi szükséges. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ugye mi, amen, legyen áldott a mennyi atyám.
5: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, drága testvérem. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk, kedves hallgatók. Továbbra is Attila lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, Anthony Attila. Köszöntelek téged nagy szeretettel, és az előző szegmensben a szavadba vág, hiszen elmentünk zenélni, úgyhogy kérlek, folytasd.
4: Mi kaptunk egy talentumot az Úrtól, és ezt azért mondom olyan lelkesen, hála legyen a mennyi atyámnak, mert anyu egyedülként válvetve harcolt miértünk az életbe, hogy felneveljen, és mindent, amit ő szülőként egyedül ő tudott adni nekünk, és minden erejével azon volt, hogy ne nélkülözzünk. Igen ám, de 9 gyereknél nagyon komoly. Tehát, hogy mindenkinek azonos dolgokat kapjanak. Na, hála Istennek, a testvéreim, mind a nővéreim, mind a bátyáim együtt elmentünk dolgozni, képzeld el, Armando. És az ingatlan, ugye anyám olyan ingatlan vett, hogy nem kacsalában forgó kastélyt. De mi örültünk, mert az a ház tele volt a gyerek kacajjal, zsibajjal. És mi örültünk nagyon, hogy van egy házunk külön. Ugye nem kellett a nagypapánál és a nagymamánál lakni. És képzeld el, beszéltem a bátyámmal, a nővéremmel, mondom, mit szólnátok ahhoz, hogyha félre raknánk a pénzt, és felújítanánk az ingatlant. Tovább megyek, nem volt fürdőszoba se bent, Armando. Tehát lavorba fürödtünk, és úgy képzeld el, hogy igazándiból még víz se volt bent maga a telken, tehát nem hogy a házba. És akkor az állomásra jártak anyuék vízért, képzeld el. Ezt csak azért mesélem el, mert mindenki a színházat látja. Az, hogy én hova járok, meg miképp. Az, hogy a színfalak mögött mennyi munka van, és mennyit megyek én mindazokért a dolgokért, hogy egy gyönyörű, szép életet biztosítsak a családomnak, az rengeteg, rengeteg, rengeteg munka. Na most visszaugrok akkor oda. Igen ám, én nem szégyellem egyébként, Armando. Én a mai napig azt mondom, visszamennék abba az időbe, mert nagyon sok volt a szeretet, és az összetartás. És ugye megbeszéltük ezt a testvéreimmel, és hála legyen a mennyi atyámnak, a rövid időn belül tehát számosítok is, 3 hónapon belül gyönyörű szépen az egzisztenciális körülményeink a mai trendnek megfelelően biztosítottuk, aminek nagyon örült édesanyukám. Szívből örült. Na ugye, telt múlt az idő, én jártam iskolába. Tehát iskola mellett én jártam dolgozni is. Uh-huh. Nem vetettem meg a munkát. Soha az életben. A munka az nem esít. És ahogy jártam az iskolába, délután 2-kor végeztem a középiskolába, és elmentem dolgozni. Este 10 óráig. Majd utána, igaz, minden áldott nap, ugye volt egy 0. órám, és nehezen bírtam, mert Dunajvárosba jártam iskolába. És hála az Istennek, ezt azért mondom, mert mi büszkék vagyunk, hogy nekünk van iskolánk. És igenis, nekem minden álmom az volt, hogy lerakjam az én szakmámat, hogy ügyvéd legyek. De valamiért nem sikerült, de a lényeg az, hogy érettségim van. Tehát 12 iskolám van, illetve tudtam ösztönözni a többi testvéreimet, a velem egykorúakat, hogy menjünk tanulni, mert muszáj tanulni, muszáj művelődni, és a későbbiekben mi valószínűleg ezt meg fogjuk hálálni, hogy mi abba az időbe le tudtuk rakni, egy szakmát az asztalra tudjuk tenni. Az, hogy nehéz gyerekkorunk volt, és nem tudtunk esetlegesen, például nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek, és nem bírtam lerakni csak egy érettségit. Én büszke vagyok rá, hála legyen a mennyei atyámnak, és őszinte vagyok, a többi srácoknak is sikerült mind az érettségi, mind a szakmabeli dolgok. Rengeteg srácokkal találkoztam az elmúlt 15 évben, mert képzeld el, Armando, tehát nagyon sokan vagyunk testvérek, hála legyen a mennyi atyámnak. 15 éve nem találkoztam egyetlen egy testvéreimmel se, mármint kuzinjaimmal. Uh-huh. És most az elmúlt 2 évben találkoztam velük, és beszélgettem velük rengeteget. Tehát megittunk egy vizet, vagy beültünk egy étterembe, és megosztottuk egymásnak a gondolatait, hogy kinek hogy alakult az ő élete. És örömmel veszem, és megint csak odajuk adok ki, hogy dicsőség a mennyi atyámnak, mert az Úr szeret minket, mert mindenkinek az élete bőséges és áldott. És senkinek az életébe én is úgy látom, és azért mondom, hogy jó ez a Facebook, Armando, meg ezek a platformok, mert ha nem is vagyunk minden nap telefon közelbe egymással, vagy nem vagyunk minden nap testi kapcsolatba, de a platformokon végig tudjuk vezetni az életsorsunkat, és látom, és nagyon örülök neki. És mostanában egyre többet így beszélgetünk, hogy esetlegesen nem tudunk elmenni egy szaunába, vagy teniszezni, vagy focizni. Tehát amit az Úr megenged, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és dicsőítsük a mennye atyánkat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét. Mert az Úr, amit mondott Ábrahámnak, az akkor is az, most is az, és az Úrnak a szava az mindig igen. Amen. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy sajnos őszinte vagyok, és azért építem fel így a beszélgetésem, Armando, mert én szeretnék egyenes lenni, nem szeretnék köríteni. Nem szeretnék egy olyan látfestést magamról festeni, ami nem valóságos. Én az Úrba vagyok, legyen áldott a mennyi atyám, és akkor nem lenne hiteles, amit én beszélek. Én nagyon örülök a gyermekkoromnak, én imádtam, szerettem, de természetesen ez azért volt, Armando, ez a nehéz gyermekkorunk, és illetve a többi kuzinjaimnak, mert sajnos a szüleink nem mentek iskolába. Tehát igenis szeretném mindenkit arra ösztönözni, hogy mindannyian, akinek van gyereke, vagy gyerek előtt a vállalás, hogy igenis támogatják ezerrel az iskolát, és ez nem azért van, mert az ember rosszat akar nekik, hanem azért, hogy az életben meg tudják állni az ő helyüket. Rengeteg olyan kis rácokkal beszélgetek,

0: semege pultba dolgozik. És őszinte vagyok, ez nagyon rosszul érintett engem. És akkor kimentem vele, és akkor mondtam neki, mondom, megkérek minden tisztelettel, járjál iskolába. Ez nem a te hibád, ami az imént történt. Tehát nyilván, hogyha egy ingerszegény környezetben vagy, akkor sajnos azt a beszédet tudod beszélni, amit ott hallasz. És mondtam neki, milyen szebb lett volna, hogyha azt mondod, jó reggelt kívánok, szeretnék egy kiló hús kérni, legyen kedves. És akkor lehet az a hölgy sokkal nyugodtabban, sokkal boldogabban, és arcgrimasz nélkül adott volna neked. Te mondom, hogy azt mondtad, adjál egy kiló hús, te utasítottad. Tehát azért vagyunk emberek, hogy egymással, tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Mert lehet annak a hölgynek akkor rossz napja lehetett, és ő is rosszul válaszolhatott volna. Na most megyek tovább, Armando.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, nem sokára megyünk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket ma is. Na de ez most itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszönt téged.
0: Sabbat shalom!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy meséltél a gyermekkorodról, hogy kicsit nehézkes volt, és hogy hogyan halad tovább az életed, azt majd folytatni fogod. De ebben a nehéz időszakban milyen volt az Isten képed? Láttál valamit a kereszténységből, vagy templomba járás volt a családból, vagy komolyan vették a katolikus hitüket, vagy már akkor is keresztények voltatok, ilyen újjászületett keresztények?
0: Igazándiból nagyon erős katolikus volt az egész családom, és templomba jártunk, tehát minden normális család, vasárnap jártunk, a helyi városi templomba jártunk. Tehát összegyűltünk abba az időben 15-en, így kuzinjaim, kuzinnőim, szeretteink, barátaink, és együtt mentünk templomba. Ugye anyu is, és apukám is, valamint a nagypapám, és a nagymamám, és az egész rokonságom erős katolikus hittel rendelkeznek, és rendelkezik egy páran. Igazániból megpuszítottuk a szobrokat, ugye a legnagyobb gyertyákat vittük, és jártunk zarándok útra, amit megnevezek például Mária Pocs, Szent Kút, illetve Csatka. Rengeteg olyan dolgot beszéltünk abba az időben, amikor jöttek, képzeld el, külföldről pásztorok, és beszélgettek velünk, és nem értettük, mert ugye mindenhez fel kell nőni, és nem értettük akkor gyerekkorunkban, amit beszélnek. Illetve a szülők is azt mondták, hogy mi hiszünk Istenbe. Tehát a sajátos elménk alapján a mi sajátos gondolatainkkal. Tehát a mai napig, hogyha beszélsz egy katolikussal, akkor ugyanezt fogja mondani. Én mindig azt mondom, Armando, és nem én mondom azt. Nyissák ki a Bibliát. Tehát kössenek szövetséget az Úrral. Tehát nyissák ki, mert Armando, megint csak oda lyukadok ki a tanulásra. És nem azért, mert imádok tanulni, hanem valóban mi emberek társas lények vagyunk, és szeretjük képezni magunkat. Hát, hogyha nem jártunk volna iskolába, Armando, tudtunk volna írni, olvasni?
1: Hát nyilván nem.
0: Bravo.
1: Nyilvánvalóan nem.
0: De legyen áldott a mennyi atyám, megadatott nekünk az, hogy járjunk iskolába. Na most, Armando, kérdezek valamit, ha szabad.
1: Nyugodtan.

0: Nem az van a Bibliába? Tanítás nélkül elvész a nép?
1: De.
0: Azt mondja az ige, ne hagyatkozz a te bölcsességedre. Tehát a pásztor fel van kenve, amit le van írva a Szentírásba, a Bibliába, hogy ott megmagyarázza azokat az igéket, amit esetlegesen nem értjük. Mert nekem a kedvenc igém a magvető története. És mondja ott a tanítvány Jézusnak, Uram, miért beszélsz te példázatokba? És mondja az Úr, nektek megadatot, Isten országának a titkát, hogy értsétek. Tehát nem mindenkinek van megadatva. De amikor a pásztor, aki fel van kenve, és nem valaki megválasza, hanem amikor ott van 10 000 ember, vagy 15 000 ember, akkor valószínűleg azért van, mert ott a szeretet van, és ahol a szeretet, ott az Úr van.
1: Amen.
0: És nem értettük akkor, és azért mondom el, és mesélem ezt el, Armando, mert én egy olyan életet éltem, képzeld el, hogy kaszinóba jártunk, diszkóba jártunk, a legszebb autókat vásároltuk, a legszebb ruhákat vásároltuk, és minden, ami szemszájnak ingere. Nem érdekelt minket semmi, hanem ugye nehéz gyerekkorom volt, és ahogy nőttem föl, hála az Istennek, egyre jobban sikerek és sikerek halmozták önmagukat. Igen ám, de tudniillik az ember, hogy amikor a tékozló fiú is, tehát megint csak a Bibliából tudok idézni, amikor kikapja az ő örökségét, amikor az Úr például rátekint az ő gyermekére, mert mi a gyermekei vagyunk. És az Úr nem akarja azt, Armando, hogy nélkülözzön egy is közülünk, hanem azt akarja, amit teremtette a világot, a földet, és minden, ami benne van, azt mindent a rendelkezésünkre bocsásson. De ő nem azt akarja, hogy egy ember bitorolja. Mert mondja az Úr, ha van két inged, az egyiket add a másiknak.
1: Nagyon szép záró gondolat. Köszönjük szépen neked. Most félbeszakítalak ezzel a gondolatmenettel, és meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, és egy nagyon csodálatos gondolat menettel fejezted be az előző szegmenst, egy nagyon gyönyörű dolgot mondtál, azt mondtad, hogy ha valakinek van közülünk két inge, az adja oda az egyiket a másiknak, hogy gondoskodjunk egymásról, és ez nagyon csodálatos volt, felemelő érzés volt hallani.
0: Dicsőség az Úrnak, ezt nem én mondom, Armando, ez le van írva az igébe. És mi nem csináltuk ezt. Amikor láttunk egy szegény embert az úton, bocsáss meg, mennyi atyám, mert nem szabad kérkedni, és nem szabad mondani. De mivel tanúbizonságot akarok tenni, ezért el kell mondjam. Tehát abban az időben mi adtunk pár ezer forintot, vagy bementem a boltba, és mondtam, hogy mit szeretnél. És akkor mondta, hogy szeretne 3 zsömlét. Kópos parizel szeretne enni. Egy Coca-Colát szeretne inni. És bementünk, és vásároltunk. És odaadtuk. És azt hittük, igen ám, ez egy napi jó cselekedet. De igazániból nagyon erősen olyan hitbe voltunk, ami az ó természetünk. És ahogy mentem előre az életbe, Armando, egyre jobban olyan dolgok történtek, amik nem lehet megmagyarázni. Voltak lejtők, és voltak emelkedők. És igazániból történtek olyan dolgok velem az életben, amire nem is szeretnék emlékezni. Jól összegyűrtem, és jól mélyen a kuka mélyébe dobtam be. Ha megbocsátasz, arról nem szeretnék beszélni. Nem azért, mert téged nem szeretlek, vagy nem tisztellek, hanem az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély pont. Tehát azért használom ennyire ezt a nagyon-nagyon jelzőt, mert ez nagyon megviselt engem. Uh-huh. És képzeld el, én nagyon későn nősültem meg. Tehát kicsapongó életet éltem, hogy értsed. És imádkoztam. Uram, Izrael Istene, hadd meg a te gyermeket hívó szavát. Uram, adj nekem egy istenfélő asszonyt, tisztességes, akivel az életemet le tudom élni. És neked tetsző életet tudunk élni. És legyen áldott a mennyei atyám, Szentendréről nősültem meg. A mai napig több mint 14 éve vagyunk együtt. Született egy kislányom, illetve egy kisfiam. Hála legyen a mennyi atyámnak mindent, amit az életnek megfelelően tudunk biztosítani neki Isten segedelmével a gyermekeinknek, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a mennyi atyámnak, mert őszinte vagyok veled, Armando. Álmodni nem mertem ilyen életről. Álmodni. Tehát az, hogy igazándiból, amik nem szeretnék megnevezni tárgyakat, vagy bármilyen extrém dolgokat, amik történtek velem az életben, hát mi, ugye tudni illik, mi romák nagyon szeretjük a sorozatokat, és mi csak a sorozatokban látunk ilyen jellegű dolgokat. És lám, az Úr megadta nekünk, hogy olyan életet éljünk, mint amik a sorozatokban vannak. Legyen áldott a mennyei atyám. Na és egyszer történt egy olyan dolog, hogy a feleségem mondja, te Attila, mit szólnál ahhoz, hogyha meghívnálak téged és a gyermekeinket Jeruzsálembe? Hát kiugortam a bőrömből, Armando. Tehát nem tudtam, hogy mit csináljak, tehát hogy sírjak örömömbe, vagy forgolódjak ott a földön, mint egy kisgyerek, ezt komolyan mondom neked. Mert mi volt minden álmom? Szerinted, Armando?
1: Pont ez, hogy Jeruzsálembe
0: lejjünk. Ez volt. És egész gyermekkoromban az volt a gondolataimban. Uram, 8 éves voltam, Armando, és azért emlékszem erre, hogy 8 éves voltam, mert mondtam anyunak, anyu, adja jó Isten, ha megsegít az Isten, egyszer szeretnék kimenni Izraelbe, és a Jordán folyóba megmerítkezni. Hát Armando, amikor mondta az én feleségem, hogy kimenjünk, és odaadta a repjegyeket, hát ne tudd meg, mit éreztem. Tehát, mint mindenki örül, hogyha megnyeri az ötös lotot, vagy az eurojackpotot, ez pénzbe nem lehetett megvásárolni azt az örömöt, amit én akkor éreztem, meg amit érzek. Azért beszélek ennyire örömmel, boldogsággal, mert visszagondolok, még most is túlcsurdultig a Szent Szellem a szívemet betöltekezi. És képzeld, elmentünk Betlehembe, elmentünk Názáretbe, elmentünk Jerikóba, Tagbánba, Magdalénába, Tibériásba, elmentünk Jeruzsálembe. Tehát amikor Jézus megszületett, tehát Názáretbe volt, így van, Armando?
1: Így van, így van.
0: És mondta ott, megjelent Máriának az angyal, és örömhírt Ugye mit hozott öröm hírtként Armando? Mit mondott? Mondta, hogy nagy a te boldogságod, mert fiad fog születni az Úrtól, és Jézusnak neveztetik. Tehát képzeld el, Máriának a házába voltunk bent, amire épült egy hatalmas nagy templom, és ott, ahol megjelent az angyal, oda mehettünk.
1: Azt a mindenit. Ezek nagyon-nagyon csodálatos történetek. Innen fogjuk folytatni a következő órában is. Várunk benneteket nagy szeretettel. Továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy pár dicsőítődalt, azt követően pedig a következő órában folytatni fogjuk ezeket az izraeli történeteket, és tovább fog mesélni az életükről. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Amen, amen, amen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter miniszterelnök beszédével megkezdődtek a hivatalos állami megemlékezések Mohácson, az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító csata 500. évfordulóján. A kormányfő azt mondta, egy nemzet erejét nem az mutatja meg igazán, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy fel tud állni. Szombaton 17 órától a hétvége leglátványosabb programja várható, a mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt. A vasárnapi számos programot kínál, többek között vívóversenyeket, koncerteket és solymász bemutatót. Emellett a látogatóknak lehetőségük lesz a csatát kutató szakemberekkel is beszélgetni. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Sárkányhajózás, motorcsónakázás, lovaglás, lovaskocsizás, motorozás, horgászat és raliautós élményvezetés is szerepel a szeptember 5-én Orfűn zajló Akadálymentes Turizmus Napja nevű rendezvény programjai között. A rendezvényen a fogyatékossággal élők olyan élményeket szerezhetnek, amelyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá, közölték a szervezők az MTI-vel.
0: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei.

0: A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet. Vasárnap már nyugodtabb idő következik a front mögött, gyorsan csökken a felhőzet, és ismét több órára kisüt a nap, csapadékra továbbra sem kell számítani.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem.